Ez egy jó kezdeményezés, kiáltotta oda egy autós Dombegyházon, amikor találkozott a táborozó gyerekekkel. A csoportot Bajkán Csaba rendőr alezredes, a mezőkovácsházi rendőrkapitányság Kevermesi rendőrségének parancsnoka, valamint Bakonyi Szinti a rendőr őrmester, a kapitányság baleset megelőzési előadója kísérte. 30 alsós diák vett részt a közösségi szintér és a könyvtár nyári táborában, ahol a rendőrök minden olyan témáról beszéltek nekik, amelyre a vakáció idején figyelniük kell. Szó esett a strandolás, biztonságos fürdőzés szabályairól, a gyalogos és kerékpáros közlekedésről, valamint az elektromos roller használatának veszélyeiről. Az öltöztest fel a kerékpárt feliratú táblán, közösen helyezték fel a biciklire a kötelező felszereléseket, és megbeszélték, miért fontos látni és látszani az utakon. A foglalkozás része volt az internet használat és a közösségi média biztonsága, valamint a tiltott bódító hatású szerek kockázatainak ismertetése is. Az elméleti rész után gyakorlati program következett. A rendőrök a gyerekekkel elsietáltak a helyi általános iskola körforgalmához, ahol közösen értelmezték a közlekedési táblákat, és elmagyarázták, hogyan kell szabályosan haladni a körforgalomban. A nap végén játékos kressz feladatokkal és ügyességi játékokkal mélyítették el a tanultakat. A program lebonyolítását három iskola őr is segítette.

0: mezőkovácsházi rendőrkapitányság hangsúlyozza, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az általános iskolásoknak életkoruknak megfelelő játékos és élményszerű formában mutassák be a biztonságos közlekedés és a bűnmegelőzés alapvető szabályait. Zakatolás, sípszó és ünnepi hangulat töltötte meg Szarvast, ahol idén is megrendezték a nyár egyik legnépszerűbb családi programját, a Mini Mozdonyok nagynapját. Június 12-én a Mini Magyarország Makett Park több mint 600 méteres szabadtéri sínhálózat a valódi mini vasúti fővonallá alakult. Vasárnap valósággal pesgett az élet, a gomnyomásra induló szerelvények mellett olyan különleges vendégvonatok is sínre gördültek, amelyek az év többi napján nem láthatók. Hidakon, alagutakon és viaduktokon áthaladó ritkaságok nem csak a gyerekeket, hanem a tapasztalt vasútmodellezőket is lenyűgözte. A tematikus napok mindig nagy érdeklődést vonzanak, ez a hétvége azonban a szokásosnál is több látogatót csábított az arborétumba. Clement Tímea, a Makett Park vezetője kiemelte, hogy ez a nap azért különleges, mert a látogatók olyan vonatokat is láthatnak és indíthatnak, amelyek sem hétköznap, sem hétvégén nem szerepelnek a kínálatban. Mint mondta, ezek a vendégvonatok évente egyszer érkeznek, és ilyenkor főként a vonatrajongók és kisgyermekes családok látogatnak el hozzájuk. A rendezvény hangulatát az igazi vasutas millió tette teljessé. Egyenruhás animátorok gondoskodtak a nosztalgikus élményről. A gyerekek saját kezüleg indíthatták el a miniatűr mozdonyokat, ünnepélyes jegyjukasztást kaptak és egyedi meglepetésekben is részesültek. A park egész nap a vidám gyerek sípolástól volt hangos. Kalasnyák Hédi animátor, aki nosztalgikus kalauzként járta a sorokat, elmondta, hogy a Makett Park és a vonatok önmagukban is óriási élményt nyújtanak a gyerekeknek, de a vasutas napon a síp különösen nagy öröm számukra. Hozzátette, hogy a kismintás jegyjukasztás is nagy meglepetést okoz, és sokkal emlékezetesebbé teszi számukra a látogatást. Váratlan, de nem ismeretlen helyzettel szembesült tavaly év végén a Békés Csabai közgyűlés. Egyetlen cég sem jelentkezett a városi buszközlekedés 2026-tól történő működtetésére. Az önkormányzat ezért eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, és szükséghelyzeti intézkedésként elrendelte, hogy a közszolgáltatást továbbra is a MÁV személyszállítási ZRT-lással legfeljebb 2 évig, vagyis 2028-ig. Most új pályázatot írnak ki, amelyet az egész Európai Unióban közzétesz. Így nem csak magyar, hanem külföldi buszos cégek is jelentkezhetnek. A MÁV személyszállítási ZRT a közelmúltban ismertette az önkormányzattal a 2025-ös év adatait. A beszámoló szerint a feladatot 19 autóbusszal látták el, 14 szóló és 5 csuklós járművel. A szólóbuszok mindegyike alacsony padlós volt, a csuklósok nem. Tavaly két ütemben több újszerű Man Lion City váltotta fel a korábbi Mercedes-Benz Connecto típusokat. A közlekedési társaság arról is tájékoztat a várost, hogy a Békés Csabai buszközlekedés tavaly 571 millió forintos veszteséget termelt. Ez az úgynevezett bevétellen nem fedezett indokolt költség, amelyet az önkormányzatnak kellene megtérítenie. Szarvas Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a buszközlekedés a legdrágább szolgáltatás, amelyet az önkormányzat működtet, költségesebb, mint az Árpád-fürdő vagy a Jókai Színház fenntartása. Ugyanakkor a városvezetés szerint a beszámolóban szereplő néhány költségnövekedés olyan mértékű, amely az ágazati és inflációs adatok alapján nem indokolható. A város ezért több kérdést küldött a MÁV-nak, és a válaszok megérkezéséig nem fizeti ki a teljes követelt összeget. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Öko workshopon tanultak környezettudatos megoldásokat a Meseházban. Országos építőipari csalás sorozat miatt emeltek vádat egy férfi ellen. Kábítószer kereskedőkön ütöttek rajta Békés Csabán. Elindult a nyári diákmunkaprogram. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Alkos ne halmoz csoport kedden öko-workshopot tartott a Meseházban, ahol a résztvevők újrahasznosított textilekből készítettek olyan használati tárgyakat, amelyek kiválthatják az egyszer használatos műanyag csomagoló anyagokat. A csoport immár 6 éve működik a Meseházban, céljuk pedig a környezettudatos szemlélet terjesztése. A mostani foglalkozás lehetőséget adott arra, hogy a helyi lakosok megismerjék a közösség munkáját. A résztvevők a varrás alapjainak elsajátítása mellett olyan környezetbarát megoldásokkal találkoztak, amelyeket a mindennapokban is könnyen alkalmazhatnak. Veres Kriszta, a Meseház vezetője elmondta, egy korábbi pályázati támogatásnak köszönhetően sikerült kialakítaniuk egy jól felszerelt kézműves műhelyt. A támogatásból szerszámokat és varrógépeket vásároltak, amelyek azóta is a foglalkozások alapját adják. Hozzátette, hogy a csoport tagjai példát mutatnak a környezetudatos szemléletből, és rendszeresen segítik a Meseház nagyobb rendezvényeit, például a gyereknapot. A közösség működését az összetartás, az önkéntesség és a környezet iránti felelősségvállalás jellemzi. Muszkáné Hentz Nikoletta, a workshop egyik résztvevője szerint fontos az újrahasznosítás és a környezettudatos életmód. Úgy véli, még a használható tárgyakat nem kidobni kell, hanem újra felhasználni. Elmondta, hogy gombokat és cipzárokat is vitt magával, hogy segítse a csapatot. Bár korábban már járt varró tanfolyamon, szeretné felfrissíteni tudását, és vonzónak tartja, hogy a csoport rendszeresen találkozik, mert ez jó kikapcsolódást nyújt a hétköznapokból. Sárközi Mária, az Alkos ne halmoz csoport vezetője kiemelte, idén első alkalommal hagyományteremtő szándékkal szervezték meg az Öko Workshopot. Tudatosan kis létszámot toboroztak, hogy mindenkire jusson személyes figyelem. Példaként említette az egyik elkészült tárgyat, egy ágynemű húzatból vart, újrahasznosított bevásárlótáskát, amelybe akár egy dinnye is belefér. Ezzel csökkenthető a műanyag zacskók használata, és hozzájárulhatnak a környezetvédelméhez. A csoport célja, hogy minél több embert bevonjon a fenntartható életmód szemléletébe. A jó hangulatú alkotónap ismét bizonyította, hogy kis lépésekkel is sokat tehetünk környezetünkért. A Békés Csabai járási ügyészség vádat emelt egy 34 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 6 embert károsított meg országszerte. A férfi térkövezési és kerítés építési munkákat hirdetett az interneten, ám miután a megrendelőktől milliós előlegeket vett át, a vállalat feladatokat nem teljesítette. A vádirat szerint a nyírlogosi illetettségű jelenleg Sopronban élő férfi 2022-től vállalt különféle építőipari munkákat, majd aztán 2023 márciusától már egy cég vezetőjeként működött. A hatóságok megállapítása szerint azonban kezdettől az volt a célja, hogy előleg és anyagköltség címén pénzt szedjen be, miközben a munkákat nem akarta elvégezni. A legnagyobb helyi kár egy békés csabai nőt ért. A férfi 2023. októberében vállalta el a Dobozi úton található ingatlan kerítésének megépítését. A nő több részletben 3,6 millió forintot adott át neki anyagköltségre és munkadíjra. A munka azonban csak látszólag indult el. A vállalkozó lebetonozta ugyan a kerítés szelvény oszlopait, de ezen kívül semmit sem végzett el, ráadásul az elkészült oszlopok használhatatlannak bizonyultak. A sértett így nem csak a pénzét vesztette el, hanem egy félbehagyott hibás szerkezetet kapott. Az ügyészség szerint a férfi eleve nem tervezte a munka szakszerű befejezését, és a sértettet jogtalan haszonszerzés érdekében tévedésbe ejtette, a kár azóta sem térült meg. A vádirat összesen 6 sértett megkárosításáról szól az ország különböző pontjain. A beismerés esetére az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott. 3 károsult polgári jogi igényt nyújtott be, vagyis kéri a kár megtérítését. Azoknál a sértetteknél, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, az ügyészség 2,4 millió forint erejéig vagyonelkobzást kezdeményezett.

0: filmben illő rajtaütéssel fogták el a rendőrök azt a két férfit, akiket kábítószerkereskedelemmel gyanúsítanak Békés Csabán. Egyiküket július 6-án délután a forgalmas Szarvasi úton állítottak meg és emelték ki egy autóból, még a másik gyanúsítottat a lakásán vettek őrizetbe. Az akció során több fogyasztó is rendőrkézre került. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság körös közterületi támogató alosztályának munkatársai célzott művelet keretében állították meg a gépkocsit. A járműben ülő férfi beismerte, hogy két nappal korábban kokaint fogyasztott. A nyomozók ekkor már tudták, kitől szerezhette az anyagot. A feltételezett dílert ugyanekkor a Békés Csabai otthonában fogták el. Ő sem tagadta, hogy két napja drogozott. A gyanú szerint a Békés Csabai férfi rendszeresen árusított tiltott szert dobozi ismerősének, aki továbbadta a kokainból másoknak is. A rajtaütéssel egy időben a rendőrök három dobozi fogyasztót is előállítottak, akik a helyi dílertől kapták az anyagot. A gyors teszt mindannyiuknál kábítószer használatot jelzett, ellenük eljárás indult. Békés Csabán idén is elrajtolt a nyári diákpunka program, amely a kezdetek óta többféle lehetőséget kínál a fiataloknak, hogy tapasztalatot szerezzenek és bővítsék tudásukat. A polgármesteri hivatal mellett a város kulturális intézményei is fogadják a diákokat egész nyáron. A részvételnek két feltétele van: a tanulónak be kell töltenie 16. életévét, és nappali tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie valamely közép vagy felsőfokú intézményben. Dr. Kománbíró Ágnes, a Békés Csabai polgármesteri hivatal jogi igazgatás és humánpolitikai osztályának vezetője elmondta, a program minden évben nagy népszerűségnek örvend. Idén két turnusban 55 diák dolgozik a városházán különböző munkakörökben. Hozzátette, hogy a diákok jellemzően adminisztratív feladatokat látnak el, sokuknak ez az első munkahelyi tapasztalata. Ha sikerül őket az érdeklődési körüknek megfelelő osztályra helyezni, a program akár szakmai gyakorlatként is szolgálhat számukra. A diákok napi 6 órában dolgoznak, júliusban 28, augusztusban 27 fiatal kap lehetőséget az önkormányzatnál. A program mindkét fél számára kölcsönös segítséget jelent, a diákok tapasztalatot szereznek, a hivatal pedig plusz munkaerőt kap a nyári időszakra. Látványos elképzelések készültek arról, hogyan újulhatna meg a Békés Csabai városkapu és a tömegközlekedési csomópont. A minisztérium tervpályázatot hirdetett annak érdekében, hogy hatékonyabban kapcsolódjon össze a vasútállomás és a buszpályaudvar, valamint megújuljon a teljes környék. A győztes pályaművet most hozták nyilvánosságra. A helyközi közlekedési csomópont kialakítására kiírt pályázat célja, hogy a közel 10 éve felújított vasútállomás és buszpályaudvar szorosabb kapcsolatba kerüljön, és a vasúti, buszos, gyalogos, kerékpáros és autós forgalom is zökkenőmentesen átjárható legyen. A pályázat eredményét a Csaba-Gyöngye Kulturális Központban hirdették ki. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium helyettes államtitkára Gombos Márk elmondta, 14 pályázat érkezett. Olyan megoldásokat kerestek, amelyek valódi városkapu jelleget teremtenek, egyértelműen kijelölve, hol lehet megérkezni és honnan lehet elindulni Békés Csabáról. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy néhány éve indult el a gondolkodás a városkapu megújítására. Ennek eredménye a mostani tervpályázat. Kiemelte, hogy a vasútállomás több mint 150 éve, a buszpályaudvar pedig 1988 óta működik jelenlegi helyén. Úgy véli, a két pályaudvar közelsége nagy előny, de a kor előrehaladtával szükség van rekonstrukciókra, és választ kell adni az esztétikai és funkcionális kihívásokra. Az első díjat a Fernezei Kft., a Speciálterv Kft. És a VK Stúdió tervező iroda Kft. Közös pályaműve nyert el. Második és harmadik díjat is kiosztottak, több pályaművet pedig kiemelt megvételben részesítettek. A Speciálterv Kft. Facebook oldalán közzétette a benyújtott terveket, és azt írta, az alapgondolat egy 21. századi európai intermodális közlekedési csomópont létrehozása volt, amely elegáns átmenetet teremt a vasútállomás, a buszpályaudvar és a városi környezet között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió. Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 13-a hétfő van. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló jópálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók. Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomortban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük. A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük. Bányai Inez, öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békéscsabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott, örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martyin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.
5: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló Jó Pálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók.
3: Egyelőre milyenek egyébként a visszajelzések itt a táborral kapcsolatban? Akár ugye a két héttel ezelőtti, illetve mostani...
4: Érdekes tapasztalások vannak azért mindig. Mi minden tábor utolsó napján megkérdezzük a gyerekeket, hogy hogy érezték magukat, mit tettek, hol voltak, kivel találkoztak, mit csinálnának másképp, és már az első hétnek a kiértékelése megtörtént. Hála a jó Istennek, olyan dolgokat írtak be negatív dolognak, amire nekünk ráhatásunk nincs. Tehát például az, hogy nagyon meleg volt. Tény, hogy akkor volt ez a 42 fokos hőkupola, és nehezen viselik. Mint ahogy mindenki nehezen viseli a meleget, tehát nem a tábor tartalmával volt bajuk, vagy még azért olyan kritika is érkezett, hogy sokat kellett gyalogolni. Hát mondjuk tényleg a melegbe menni kellett, a mai gyerek hozzá van szokva, hogy anyuka, apuka kocsiba beülteti, elviszi az iskolába, érte megy, utána elviszi az edzésre, érte megy. Hát így gyalogolni kellett, de ma például dottóztak, mondjuk most nincs is olyan meleg, de ezt nagyon élvezték. Szeretik az idősebb gyerekek, tehát a mentoroknak a jelenlétét, mert... ugye tőlük hallják, hogy belül milyen egy középiskola, és ezek a gyerekek, ezek a mentorok akár a szakképzésből, akár a gimnáziumból jönnek, őszintén elmondják a belső viszonyokat, ezt is nagyon szeretik. A munkácsi étteremnek a kosztjával meg vannak elégedve, de jelzem, úgy van összeállítva az étrendjük, amit a gyerekek szeretnek. Tehát itt most nem első sorban az egészséges, tehát hogy sok zöldség, sok rost, nem, hanem azért igyekszünk, hogy legyen tele a hasuk is, amit szeretnek. Azt tegyenek, illetve azt látjuk a középiskolák kollégáin, hogy nagyon nagy energiát tesznek azokba a programokba, amit biztosítanak a gyerekeknek délelőttönként. És így a Békés Csabai Szakképzési Centrumnak szinte az összes tagintézményébe látogatást tesznek a gyerekek a tanműhelyekbe, és ott a kollégák különböző vetélkedőkkel, bemutatókkal készülnek nekik, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy végigfutnak az iskolán, és akkor benéznek egy terembe, vagy egy tanműhelybe, hanem itt sütnek, főznek, gumit cserélnek, mérnek, vágnak, úgyhogy mindenbe bevonják őket. És

0: tény, hogy ezek ilyen felvillanásszerű dolgok, tehát itt egy szakma mélységeibe nem lehet belemenni, de nem is ez a cél. Hiszen, ahogy mondtam, mi is úgy készültünk először, hogy egy teljes ágazatot mutatunk be egy hét alatt, és még ott is maradtak ki osztályok, területek, így meg, hogy minden nap más ágazatra kerül sor, így nem lehet, de ezek a gyerekek 6.-7. osztályos gyerekek, tehát nekik arra van szükségük, hogy minél több információt szerezzenek, és ezek az információk aztán 8.-ra szépen egy madzagra felfűződjenek, és akkor azt mondja, hogy hú, hát az milyen jó volt, akkor most elmegyek egy nyílt napra abba az iskolába. Vagy ott milyen élményt szereztem. Épp itt az előbb, ahogy hallgattam főorvosasszonyt, mondtam neki, hogy most találkoztam a folyosón egy elsőéves orvostanhallgatóval, aki a mi táborunkban volt, és hadd vindikáljam a jogot magamnak, hogy ő azért lett orvosi egyetemista, mert itt kapott kedvet többek között. Itt látott bele belülről abba az egészségügyi területbe, amivel ő már, amifelé ő már kacsingatott. Úgyhogy én gondolom azt, hogy és hiszem azt is, hogy ezekkel a dolgokkal, hogy nyílt napok, hogy különböző vetélkedők, osztályfőnöki órák, táborok, tehát minden ilyesmi információval a gyerekeket közelebb lehet vinni a felelős döntéshez, és meg lehet őket óvni attól, hogy csak úgy hirtelen valamibe beleugorjanak, mert az kudarc lesz. És a másik pedig az, hogy teljesen el kell már térni attól a felfogástól, hogy a gyerek 14-15 évesen választ egy szakmát magának, mert ugye tudjuk nagyon jól, hogy vége van már ennek a törzsgárda jelvényes, 40 évig egy helyen fogok dolgozni típusú dolognak, úgyhogy soha nem lehet tudni, hogy a gyerekeket merre fogja vetni a sorsuk, de azt látjuk, hogy nem egy munkahelyről fognak nyugdíjba menni, és ezek az információk szerintem, ezek a tapasztalások segítik majd őket abban, hogy uram, bocsá, azt biztos nem akarom, tehát az nem, ott én nem éreztem jól magam, azt nem szeretném, de ezt megnézném belülről is felnőttként is, és tanulnék hozzá, és elindulnék egy ilyen irányba. Én úgy gondolom, hogy erre ezek a táborok is, illetve az egyéb pályorientációs kamarai aktivitások nagyon jók.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomorfban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük.
3: A zenekarosdi mellett egyébként te oktatsz is gitárt, és ugye most elsődlegesen nem a reklám a célunk, hanem beszélgetünk. Hogyan indult ez a számodra, hogy te vállalkozó szellemi embereket oktass gitárra?
4: Mindenképpen benne akartam maradni ebbe a gitár dologban, meg zene vonulatban, és igazság szerint nem nagyon láttam más lehetőséget erre. Tehát nem arról volt szó, hogy mindenáron gitártanár szerettem volna lenni, viszont ettől független ugyanúgy már most párhuzamosan maga a zené és mellett ugyanúgy ott van a gitár oktatás, vagy mint zene oktatás a szenvedélyeim között, tehát kifejezetten szeretek tanítani, megvan annak is a sajátosság, illetve én is tanulok, tehát akár az alapokról is lehet szó. Alapvetően úgy jött, nyilván megcsináltam ezt a premier sulit, az adott egy szakmát, amivel tudtam tanítani, és visszatérve a Mátéhoz, ő adta a lehetőséget arra, hogy Kovácsházán taníthassak. Gyakorlatilag ugyanott tanítok most, ahol én annó elkezdtem.
3: Összeért a kör.
4: Igen, illetve ugyanabban az épületben, amiben én jártam általános iskolában.
3: De jó, ez tehát,
4: ahova alsósként jártam terembe, most ott tanítok.
3: Mi van akkor, hogyha egy olyan illető megy hozzád tanulni, akarni, szándékozni, akiről azt tapasztalod, hogy hát lehetséges, hogy nem az ő vonala. Tovább csűröd, csavarod, tovább facsarod őt, és akkor megvárod, hogy ő mondja azt, hogy bocsi, én ezt nem folytatom tovább, vagy face-to-face elmondod neki, hogy figyelj, lehet, hogy ez neked nem a te vonalad.
4: Érdekes, mert nem nagyon találkoztam még ilyennel. Tehát alapvetően ugye nyilván a művészeti suliba ott leginkább kicsik vannak, de mellette én magámba is tanítok, tehát otthon is, illetve online is, szabad a dolog mindenkinek, akármilyen korban, akármilyen szinten, tehát a teljesen kezdő is, és nem igazán tapasztaltam olyat, hogy annyira nem ment volna neki, hogy ne fejlődött volna.
3: Vannak különböző technikáid is egyébként, akiről azt tapasztalt, hogy kicsikét úgy nehezebb, tehát mert ugye emberek vagyunk, nem mindenkinek ugyanazok a képességei. Van, akinek könnyebben mennek a dolgok, van, akinek meg nehezebben. Hogyha azt tapasztalt, hogyha egy személynek nehezebben mennek a dolgok, akkor meg vannak erre a külön technikáid, vagy mindenkinek egységesen ugyanazt adod?
4: Nem. Tehát alapvetően megvan az alap témakörök, amik alapján haladok. Egyébként erre külön diagramjaim vannak, külön PDF-jeim, tehát akár nyilván az online oktatást is elősegíti, hogy egy kicsit könnyebb legyen, mert nyilván van egy videóból, egy telefonról egy kicsit nehezebb átadni a dolgokat, mint személyesen. Tehát ez vannak segítségeim, videóim, amik így plusz anyagot adnak nekik, személyre szabott. Tehát megvannak az alaptémakörök, de mindenkihez alkalmazkodni kell. Egyáltalán maga a felfogása úgy gondolom mindenkinek egy picit lehet más. Tehát, hogy nem mindenki ugyanúgy közelíti meg a dolgokat. A gitárban nyilván nagyon sok témakör van, nagyon sok dolog, nagyon sok technikai dolog, amit mondjuk lehet, hogy egyik embernek így, vagy másiknak úgy, és akár lehet, hogy ez fizikai tényező is, tehát az egyiknek hosszabb az ujja, másiknak rövidebb az ujja, másik így tartja a pengetőt, másik úgy. Nincsenek aranyszabályok, úgy gondolom. Van egy alap dolog, ami azért jó, hogyha megvan, de nem mondom azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell gitározni, és csak így jó. Ugyanígy nyilván tanulásban is vannak olyanok, akiknek könnyebben megy, van, akinek nehezebben. Most az akkordokra visszatérve, ugye nagyon sok gitárosnak ez a bar és akkordok problémát jelentenek. Van olyan, akivel egy év alatt is nagyon nehéz, vagy lassan haladunk vele. Tehát mondjuk egy év megtanulni, mondjuk egy bar és akkordot lefogni, és van olyan, aki eljött a órámra, soha életében nem fogott bar és akkordot, és egy óra alatt gyakorlatilag tökéletesen lefogta. És ugyanúgy kezdő, ugyanúgy a nulláról indult. Tehát, hogy ennyire változó a dolog. Amit te mondtál, hogy van-e olyan, akinek azt mondtam, hogy figyelj, ezt hagyd abba. Nem volt ilyen soha. Nyilván nem ezt mondom, hogy nincs ilyen, mert biztosan van. Én még nem tapasztaltam ezt, hogy teljesen annyira rossz legyen a dolog. Ha van olyan dolog, ami nagyon nehezen megy, akkor lehet, hogy egy picit más irányból közelítem meg, hogy más dolgot kezdünk el venni. Nyilván most egy szakmába belemegyve bar és akkor nem bar és akkordot nézek először, hanem mondjuk egy quint akkordot, power akkordot, ami már egy picit mindjárt egyszerűbb, és mondjuk, hogyha metáról van szó, nem minden esetben kell nekünk bar és akkordot megtanulni.
3: Mi a véleményed arról? Ugye van az általános tévképzet, hogy ha valaki ilyen nagyon-nagyon horror metált játszik, akkor ugye a laikus hallgató azt azt mondja, hát ez egy tök egyszerű, ennyi az egész. Tehát ugye, de azért nyilván így technikában máshogy látod ezeket a dolgokat.
4: Hát nyilvánvalóan, igen, mondjuk egy Metallica Master of Puppets nem biztos, hogy mindenki le tud játszani egyből. Attól független, hogy persze, hát ez micsoda. Bár alapvetően én azt mondom, hogy azért egy ilyen száma hallatszik, hogy azért annyira nem könnyű. Lehet, hogy van, aki teljesen zéró tudása ilyen, vagy zéró előhallgatása nincsen így a thrash metalról, azt mondja rá, hogy mi ez a zaj. De ettől független azért nyilván technikailag vannak olyan dolgok, ami igenis kihívás.
3: Neked ez szerintem nem zenei stílus függő, ugye vannak olyan elektronikus zenei stílusok is, ugye, hogy a laikus azt mondja, hát ez csak zörgés, meg kattogás, pedig technikailag nagyon összetett az egész.
4: Ez biztosan így van. Érdekes módon én amúgy nem szeretem annyira az elektronikus zenét. Vannak dolgok, amik tetszenek benne, meg megoldások, vagy akár szintetizátor, vagy szintetizátor soundok, vagy ilyen layerök, amik így a modern zenében megfognak, vagy akár a 80-as években a szinti soundok, tehát azért ott elég komoly úttörői voltak, de a mai, tehát hogy kifejezetten ilyen technóról beszélünk, annyira nem az én. Ettől függetlenül nem ítélem el a dolgot, tehát nem szeretek így előítéletesen gondolkozni magáról a zenéről. Tehát,
3: adja magát a kérdés egyébként, hogy a mai soundokkal, a mai dalokkal, üzenetekkel mennyire vagy kibékülve. Mert ugye akár az Arany Máté zenekaros történet, akár az Ektomorf, az ugye az a klasszik stíluson belül mozog, ugye az Arany Máté inkább ez a Bon Jovis, ez az ős metal vonal, vagy ős rock metal vonal, az Ektomorf meg ugye az a nagyon kemény thrash metal, de a klasszik formája.
4: Igazság szerint, amikor csatlakoztam a zenekarhoz, akkor kifejezetten ilyen thrash éra volt a zenekarban, aztán a régebbi, illetve most az újabb vonulat, azért inkább mondanám ezt nu metalnak.
3: Ez már brutálisabb egy kicsit.
4: Egy nu metal vonulat, ugye megvannak a nagy nevei alapvetően ennek a vonulat, akár egy Slipknot, akár egy Korn, akár egy kicsit populárisabb Linkin Park, de most nem mondtam el mindenkit, tehát vannak ezen kívül még nagyon nagy nevek, vagy akár egy Sepultura, ugye, aki szoktak hasonlítgatni még.
3: Atyavilág, igen.
4: Igen, tehát ehhez hasonlít igazság szerint, tehát thrash groove zenekarnak nevezik, vagy thrash groove metalnak szokták ezt leírni. Én azt mondanám, nu metal is azért rendesen benne van maga a zeneiségbe, tehát nem egy tiszta thrash metalról beszélünk egyébként, nem egy Metallicáról beszélünk, nem egy Megadethről beszélünk, nem erről a sima thrash metal, tehát mindegyiknek megvan a... Igen, tehát mindegyiknek megvan a maga védjegye, maga hangzása egyébként. Tehát nem, azért egy műfajba belerakni egy zenekart annyira nem szeretek, mert igazából mindegyiknek megvan a maga hangzása, én úgy gondolom.
3: Egy ektomorf brainstorming vagy dalírás mennyire szokott csapatmunka lenni, mennyire csak az Oli?
4: Semennyire nem csapatmunka. Elmondom, hogy általában hogy szokott történni. Általában úgy, hogy Zoli leül, megírja a számokat, demókat, megcsinálja midi dobbal, följátsza még a basszusgitárt is általában, és aztán ez csoportosan el van küldve nekünk, mint zenekar. Csabinak, Ákosnak, hallgatgassuk őket.
3: Szokjátok, barátkozzatok vele, igen.
4: Így van. Nyilván alapvetően, ha lenne olyan dolog, biztos mondhatnánk, nem tudom, hogy mennyire hatna ez rá, hogyha bármi. Egyébként nem nagyon szokott azért olyan lenni, hogy most figyelj, ez nem jó.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük.
3: Június közepén középpontba helyeztük emellett az egészségtudatos táplálkozást is. Jurasek Júlia Vanda, dietetikus táplálkozás tudományi szakember tartott előadást, amelynek a középpontjában a tudatos táplálkozás, a megfelelő tápanyag kiválasztása, illetve a különböző alternatív megoldások kerültek, hiszen a megfelelő élelmiszerek biztosítása létfontosságú a szervezetünk számára, így ez a kirobbanó napi energiaszintünkhöz is nélkülözhetetlen. Új fejezet vizuális napló workshop második alkalommal került megrendezésre az első alkalom sikere után. Ezen az alkotó foglalkozáson a különböző kedvenc könyvek, versrészletek vagy dalszövegek által inspirált fotóképek, könyvlapok, papírok jelennek meg, és a résztvevők könyvjelzőket, üdvözlő lapokat vagy képkeretbe illeszthető dekorációkat készítettek a Békés megyei könyvtár digilaborjában. Múzeumok éjszakájához szervezetten ugye nem csatlakozott a Békés megyei könyvtár, azonban a népszerű városismereti séta erre a szombat délutánra esett. A résztvevők egy olyan 33 fokos hőmérsékletben a túravezetésen mellett ismerkedtek meg a Munkácsi negyed keleti oldalával, a séta során pedig, ha már megszokott módon, interaktív kérdésekkel teszteltem a résztvevőknek a tudását, illetve hogy milyen szinten sajátították el az elhangzott ismereteket. Újítás volt, hogy okostelefonon kipróbálható kvízjátékkal kísérték az érdeklődők a sétát, így a jelen volt a 21. századi technológia is ezen a városismereti sétán, a program pedig a Réti hídnál zárult egy koncert formájában. Női körben címmel egy workshopot szerveztünk, stílustanácsadás, illetve lakberendezés témakörökben. Vendégünk volt Csányi Nóra, szín- és stílustanácsadó, illetve Kovács Tíme, a lakberendező. Ennek a dupla előadásnak az volt a fő célja, hogy inspirációt, illetve bátorságot nyújtsanak az előadók az érdeklődőknek, hogy mind a mindennapi megjelenésükben, mind pedig a saját otthonukban tudatosan tudjanak szervezni, tervezni. Folytatódott a Kortársak élőben rendezvénysorozat, ahol eddig talán kevésbé ismert, felfedezett írók, költők kapnak bemutatkozási lehetőséget Békés Csabán. Böröcki Csaba író magántanár volt a vendégünk, akinek rendszeresen közlik novelláit az Élet és Irodalom, illetve a Nyitott Mondat című lapok, és második kötete jelent meg az idei évben, Bármikor megeshet, hogy hiénát kell etetni címmel. Beszélgető társa Kovács Attila irodalomszervező volt. És a hónap végén pedig nyílt egy, mondhatni, óriási kiállítás a Békés-megyei könyvtár falai között, hiszen a földszint, illetve az emeleti kiállítóterek mellett még a Lipták teremben is helyet kapott az országos népművészeti kiállítás, illetve a pályázatba beérkező díjnyertes pályamunkák. Így jó pár alkotás megtekinthető, ahol különböző szakágak, hímzés, haművesség, fazekasság, szövés képviselteti magát. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület, illetve a Békés-megyei Könyvtár együttműködésének köszönhetően a délalföldi, illetve a vajdasági régiónak a legremekebb készműves alkotásai láthatók július 31-ig a könyvtár nyitvatartási idejében.
4: És akkor, ha már valóban itt vagyunk július 1-én, akkor következzenek a júliusi programok. Pihentek-e, vagy azért lesz bőven elfoglaltság?
3: A július az az időszak, amikor egyfelől egy kicsit csökkentjük a nyitvatartásunkat, de ez nem jelenti azt, hogy bezár a könyvtár, tehát lehet bátran hűsölni, jönni, helyben olvasni, illetve természetesen kölcsönözni, találkozni, beszélgetni Békés-megyei könyvtár falai között. Az idejében a csökkentett nyitvatartásunk úgy alakul, hogy július 13, illetve augusztus 19 között, hétfőtől péntekig 11 és 17 óra között lesz látogatható a Békés-megyei könyvtár. Ügyeletet már 8 órától biztosítunk a földszinti regisztrációs pultnál, illetve a megjelölt időszak szombatjain zárva fog tartani a könyvtár. Augusztus 20-tól 23-ig pedig a hosszú hétvége során is valamennyi békéssabai könyvtár zárva fog tartani. A megszokott nyitvatartás pedig augusztus 24-én fog visszatérni, amikor is este 7-ig lehet a könyvtárat használni, látogatni. De ebben a csökkentett időszakban is a 2023-tól folyamatosan meghirdetjük az úgynevezett könyvtári nyarat, ami többek között arról nevezetes, hogy heti két alkalommal szervezünk alkotó foglalkozásokat a Digilaborban.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Bányai Inez öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martyin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket.
3: Kérem, hallgassák meg Martyin Emília, igazgató helyettes asszony köszöntő beszédét.
4: Kedves vendégeink, megtiszteltetés számomra, hogy köszönhetem Önöket a mai kiállításunk megnyitóján. Bányai Inez, textilművész és öltözéktervező iparművész, a Békés Tájé Művészeti Társaság tagja, emellett elhivatott művész tanár. Alkotói pályájának sok fontos állomása volt, szinte minden végzettséget és képzettséget előzetesen megszerzett, hogy tudását elmélyítse és abból építkezze. A gimnáziumi tanulmányait követően női ruhakészítő, textilrajzoló és modelltervező asszisztensi képesítést, ezt követően pedig textiltervező és öltözéktervező egyetemi diplomát szerzett, majd tanulmányait dizájn és művészetmenedzser végzettséggel koronázta meg. Sokrétű képzettsége jól tükrözi azt a tudatos szakmai utat, amely alkotói és oktatói munkásságának egyaránt biztos alapot ad. A mostani tárlathoz készült kiállításvezető füzet tanúsága szerint Bányai Inez alkotói szemléletének középpontjában a művészet és a funkcionalitás egymást kiegészítő, harmonikus egysége áll. E kapcsolatot nem csak keresi, hanem műveiben és oktatói tevékenységében tudatosan és következetesen meg is valósítja. Ezt az alkotói szemléletet jól tükrözik azok a közös projektek is, amelyek az elmúlt években múzeumunk és a művész együttműködésében valósultak meg. Ezek szép példái a múzeumok éjszakája alkalmából múzeumokban megrendezett divatbemutató, valamint Szlovákiában az Andrássy Kastély épületében működő Tőketerebesi Múzeumban Csuba Anitával közösen rendezett öltözék bemutató és kiállítás. Legutóbbi közös projektünk a 2025. évi Múzeumok Összi Fesztiválja keretében megvalósult Trendben vagyunk, fiatal divattervező fókuszban című divatbemutató volt, amelyen a Szent György Albert Technikum divat, jelmez és díszlettervező szakos diákjai mutatkoztak be. A rendezvény szervezésében és művészeti megvalósításában Bányai Inez meghatározó szerepet vállalt. A divatbemutató különlegességét az adta, hogy a fiatal tervezők számára a múzeum terei, gyűjteményei és műtárgyai szolgáltak inspirációs forrásként. A közönség nem csak az elkészült öltözékeket ismerhette meg, hanem betekintést nyerhetett az alkotói folyamatba is, ugyanis a bemutató részeként egy verfilm kísérte végig a tervezés és a kivitelezés egyes szakaszait. A magyarul kiállítás a hagyomány és a kortárs művészetgondolkodás találkozásának izgalmas legyomata. Az itt bemutatott alkotások egyfelelőzik a kulturális örökség értékeit, és fogalmaznak meg korszerű személyes művészeti gondolatokat. Köszönöm Önöknek, hogy jelenlétükkel megtisztelik megnyitónkat. Örömünkre szolgál, hogy múzeumunk közössége e tárlat révén közelebbről is megismerheti Bányai Inez alkotásait, valamint azokat a gondolatokat, értékeket és érzelmeket, amelyek e művek megszületését inspirálták és máig áthatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, és maradandó élményt kívánok Önöknek a művészet sokszínű világában. És ezzel látásadnak Varga Tamás alkotóművészeti
5: mester úrnak,
3: akit
5: tisztelettel
3: felkérek, hogy
5: hozzanak előtt. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendég vagyunk, kedves Inez. Szeretettel köszöntöm Önöket, a hajlaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész című kiállításunknak megnyitóján. Körülbelül két részés tájú alkotó, Görvényi Tamás és Bányai Inés párhatalmi vitáját sikerült két alkalomra bontani. Így nem csak statisztikailag nőtt a múzeum és a társaság művészeti eseményeinek száma, de mindkét művész egyedi vernisszázs keretében kap nagyobb fókuszt, célirányos figyelmet, Görvényi Tamás múlt héten csütörtökön, így Inés a mai napon. Először, amikor Bányai Inés kiállításának címében a hagyaték szót elolvastam, meglepődtem. Meglepődtem, hiszen a szó a hagyaték definíciója önmagában való jelentése egy elhunyt személy által hátrahagyott teljes vagyon, azaz az átruházható jogok és kötelezettségek összessége, valami végleges, valami lezárt, valami picit nyomasztott. De milyen mögöttes tartalmak fogjonnak meg a szó mögött? Tárgyalásunk formájában régi bútorok, családi fényképek, levelek, ékszerek, könyvek, használati tárgyak, amelyek történeteket őriznek. Szellemi hagyatékként vizsgálva többek között a tudás, bölcsesség, értékrend, hagyomány, kultúra, alkotások és végsorolhatnánk. Az emberi aspektusával vizsgálva az emléket, a szeretet, a családi történetek, kimondott és kimondatlan üzenetek. Egy mélyen emberi metafora, amely többet jelent annál, amit valaki maga után hagy. Magában hordozza az idő múlását, az emlékezést és a folytonosságot. Ezeken elmélkedtem, próbáltam elképzelni a kiállítást, míg nem megkaptam előzetesként a tárlatpatológusát, és az első mondat olvasásakor összeálltak így. Mit kaptunk a múltból? És mit hagyunk majd a jövőre magunk után? Ezzel a kérdéssel fordulok hozzánk Bányai Inéshez, a kiállítás katalógusának bevezetőjének. Kevés állat kezdődik olyan gondolattal, amely ennyire személyes, ennyire egyetemű. Mert ez a kérdés valójában mindannyiunkhoz szól. Nem csupán egy művészhez, nem csupán egy családhoz, vagy egy városhoz, hanem minden emberhez, aki egyszer maga is örököl valamit, és maga is örökséget hagy maga. A válasz tulajdonképpen egy párbeszéd a múltra, reflektálás a múlt, annak tovább gondolása, ezért a véletlen tartása. Ez a kiállítás erről a párbeszédről szól. Régi bútorok új felületet kapnak, régi ruhák új életre kelnek, textil darabokból, csipkékből, fényképekből és emlékekből új történetet születnek. A múlt nem lezárt helyzetként jelenik meg előttünk, hanem alkotó társadalmat. Ahogy maga az alkotó fogalmazott, a múltból maradt bútorokat új ruhákba öltöztettem, a régi ruhákat felékesítettem, így mentem át a jövőbe. Talán nincs is szemmelhatározása annak, mit jelent tovább minden egyes. Mert Bányai Inés művészete soha nem pusztán a tárgyakról szól. Öltözéktervezőként és kesztyűművészként mindig azt mutatja, hogyan találkozott a művészet és a mindennapi. Hogyan válhat egy használati tárgy esztétikai élményé, és hogyan őrizheti meg a funkcionalitási szépségét. Saját megfogalmazása szerint Humbert is minimalizmus, a játékosság és a több célú felhasználhatóság jellemezte. Ez a szemlélet végig kíséri a víz pályát. Ahogy elhangzott, röviden, békésen már úgy, szerintem eddig hallunk erről, így bontakozott lehetségek, majd a Mori Nagy Művészeti Egyetemen és a londoni nyilatképzés egyik legkiválóbb intézményében tartottak a kérdés. Mindezt azonban azért említem, hogy a sikereit soroljanak fel. Sokkal inkább azért, mert pályája azt mutatja, a világra nyitott alkotó is megőrizheti a gyökereit, sőt, talán éppen abból merítél a legtöbbet. És ez a gyökérzet ma is él. Nem csak éveit, hanem találni úgy megjelenni is. Hiszen minden pedagógus tudja, hogy a tudás, a vállalkozások maga az alkotás is. Maga is alkotás. Az inspiráció, amelyet egy találat sokszor évtizedekkel később már láthatóvá tanítani mindenre. Ez is az élő, folyamatosan gyarapodó az. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! A város kulturális öröksége nem kizárólag a múzeumok valami között őrzött mintájára, hanem azokból az emberekből is, akik gondolkodásukkal, tehetségükkel és érzékenységükkel formálják a közösségüket, közösségüket. Akik megtanítanak bennünket más szemmel nézni a világot. Bányai Inés is ilyen alapot. Egy rendkívül szerény, csendes, ugyanakkor hihetetlenül következetes művész. Aki most betekintést enged számunkra a gondolataiba, emlékeibe, talán közben a saját emlékeimbe is. Mert egy régi csipke, egy felújító bútor vagy egy családi fénykép nem csak az alkotó munkáról mesél, hanem a miénkről is. És ezzel felérjük, hogy a személyes történeteiből közös élményt teremtenek. Mert a művészet talán éppen attól válhat az értékessé, hogy nem kész válaszokat ad, hanem jó kérdéseket tesz fel. Ahogy már említett előttünk is. Itt kaptunk a munkból, és itt vagyunk majd a jövőre. Bízom benne, hogy Bányai Inez ezzel a kiállításával megtalálta magának a választ, és kívánom, hogy ki találja meg a maga választát, a tárgyat megtekintése során, találjanak egy részletet, egy motivumot, egy emléket, vagy egy gondolatot, amelyet tovább kísérjük.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara idén is megszervezte a 6.-7. osztályosoknak szóló Jó Pálya táborát, ahol a pályaorientációs programokat jótékonysági kezdeményezéssel egészítették ki. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője hangsúlyozta, hogy a tábor célja a szakmai ismeretek átadásán túl az érzékenyítés és az önkéntesség népszerűsítése. A diákok az addigi visszajelzések alapján jól érezték magukat, már jövő nyára is vannak feliratkozók. Hagya Ábris gitáros volt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége. A zenész amellett, hogy több együttesben, többek között az Ektomorfban is játszik, gitárt is oktat a következő generációnak. A beszélgetés során erről is kérdeztük. A júniusi hónap ugyancsak számos izgalmas programot hozott a Békés megyei könyvtárban. Emellett az intézmény nyitvatartása is változott a nyári időszakra. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltánt, a könyvtár igazgatóját kérdeztük. Bányai Inez, öltözék tervező iparművész önálló kiállítása a napokban nyílt meg a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a múltból hozott, örökség és a jövőnek átadott értékek egyetemes kérdéskörét járja körül változatos alkotásokon keresztül. A megnyitón Martin Emília, a múzeum igazgató helyettese köszöntötte elsőként a megjelenteket. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő rendhagyó magazinműsorunkban egy korábbi, eddig nem hallott beszélgetést, valamint egy új beszélgetést hallhatnak Megyeri Horváth Gábor, Barcsai díjas festőművésszel, valamint lejátszuk Gály József, Munkácsi díjas festőművész, akadémikus, egyetemi docens Körös Hírcentrumnak adott interjúját, melyben Megyeri Horváth művészetéről osztja meg gondolatait a Művész Örökség című retrospektív kiállítása kapcsán. Művészettörténeti érdekességek és kulisszatitkok mellett őszinte gondolatokat hallhatnak, miközben kirajzolódik egy művészet szereteten és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló negyedszázados barátság is. Tartsanak velünk!

0: Te sokat zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Nagyari Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművésszel beszélgetek. Azt tapasztalom a képeiden, Gabi, hogy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálás, ami korábban nagyon jellemző volt rád, és ami egy rendkívül drámai feszültséget kelt a képekben, mostanra leszelidült, már egy érett harmóniát lehet felfedezni az alkotásaidban.

0: utána következő világba, és mellettük voltam az utolsó percig. Nyilván ez is egy nagy változás az ember életében, hogy elmennek a szülei, és ezt tudomásul kell venni, hogy az életnek ez a rendje, ez a dolga. El kellett búcsúzni a szülői háztól, ami szintén egy elég fájdalmas történet. A gyermekkornak vége, ezt tudomásul kellett venni. Egy olyan időszak jött el az én életemben, ami nagyon sokan megélnek, máshogy látod a világot. Összesűrűsödik mindaz, ami eddig volt, és elindul egy új kezdet.
1: A metafizika régóta része a festményeidnek. Hogyan jelenik meg igazából technikailag? Ez miben realizálódik? A festékben, a lakban, a kettőnek az együttjátszásában? Kérlek, valami műhelytitkot árulj el nekünk.
0: Eszközök. Az anyag az egy eszköz. Legyen az festék, legyen az számítógép. Eszköz. Arra, hogy kifejezd a belsődet. És ez egy olyan alkimia, amire nincs magyarázat. A matériát a művésznek kell átminősítenie szakrálissá, szellemivé. Illetve a matériát kell felminősíteni szellemivé, vagy a szellemnek le kell menni az anyaghoz és felhúzni magához. Minden eszköz. És az, hogy egy gesztus, az ecsetnyomodat, az hogy teszed le, és az, hogy lesz abból mondjuk egy felhő, át kell lényegülnöd. Ez olyan, mint egy színész, hogyha hiába tudja a szöveget, most kiállna, és ezt úgy, hogy felmondaná, az meg nem színészet.
1: Meg kell élnie.
0: Át kell élnie. Vagy egy énekesnek is, hogy tudja a dallamát, tudja a szövegét is, és úgy előadja, az még nem lesz zene. Át kell élnie, át kell szellemülnie.
1: És így kerül bele a belső énje a művésznek.
0: Ez a titok, ez a rejtély, ez a művészet. Vagy hogyha olvasol egy könyvet, és az író ugye, amit átgondolt, témát, érzelmeket, mindent leír, és te elkezded olvasni, az benned is átfordul, és akkor ez egy ilyen megtermékenyített félreértés lesz az egészből, mert lehet, hogy az író egész más gondol, de te megint mást, hogy tapasztalod azt a könyvet, mint a másik, vagy a harmadik. A művészet hatalma ez, hogy neked kell megélned a valóságot.
1: Vannak tématerveid, hogy mit szeretnél festeni? Illetve korábban volt olyan, hogy elterveztél valamit, hogy majd, amikor időt engedi, akkor foglalkozni szeretnél ezzel vagy azzal. Ugye mostanában például a Tátráról festettél képeket.
0: Úgy érzem, hogy olyan témák érdekelnek, ami fellelkesítenek, amikben élek.
1: A Tátrában mondjuk mi?
0: Hát a Tátra...
1: Az mit jelent neked a Tátra?
0: Nyáron utaztunk el a családommal, gyerekekkel a Tátrába, és én még életemben nem jártam ott. És azok a gyönyörű nagy rajzos hegyek, az a óriási erő, az a dinamika.
1: Ott festetted őket, vagy pedig már itt van a műterem? Szoktál egyébként itt ez a plenér festészet, ugye, hogy kint a szabadban, ez nem volt rá sosem ilyen lemző?
0: Nem, hát ez a tanulóidő, én kiskorom óta, gyerekkorom óta kint szabadban festettem, és ugye az iskoláimban is ugye a plenér festészetet gyakoroltunk. Aztán egy idő után az ember lehet, hogy vagy a kényelemből is, de egyébként meg talán már egy más utat keresve a műteremben alkotom meg a munkáimat.
1: Van, hogy konkrétan egy fotó alapján készíted el a festményt, mint mondjuk Munkácsi annak idején?
0: Van, persze, természetesen. De van olyan is, hogy sikerül egy jó fényképet. Amikor nem sikerül, több képet csináltam egy témáról. Egyébként korábban, akár hogyha például Kaspar Dávid Friedrichre gondolunk, a 19. századi romantikus nagy tájképfestőre, ugye a mai napig az egyik legnagyobb tájképfestő zseni, és ő imádott kirándulni. Akkor még nem volt fényképezőgép 1800-as évek elején, és ő vitte a vázlatai tömbét, akkor elkészletet, nagyon sokat vázlatozott, amit látott maga körül, és utána hazament és a műterembe festette a tájképét. Nem a szabad ég, az majd az impressionizmus környékén, hát kicsit előtte, már ugye Turner is csinált olyat, a William Turner, ugye az angol nagy tájképfestő szintén, hogy például a Vihar című képe,

0: tengeri vihar. Ez úgy készült, hogy hajón kikötöztette magát az árbóchoz, amikor egy óriási viharba került a vitorláshajó, megparancsolt, hogy kötözzék ki szorosan, és 4 órán keresztül az őrjöngő vihart figyelte, és üvöltözve örült neki, hogy jaj, de gyönyörű látvány.
1: És amikor igazán és beköltözött a fejébe a látvány, ilyen, meg az érzés.
0: Az a műteremben is megköltött. Átélte. Benne volt. Ma az, hogy most fotót használunk, az egy olyan dolog, hogy ott voltam, láttam, tudom, ismerem a atmoszféráját. Segít. De azt ugyanúgy átírom azt a látványt. Meg lehet csinálni azt is, ugye, hogy a szolgai alázatos módon kivetítem projektorral, és akkor átszínezem, és akkor mi van? Semmi. Gyönyörűen kiszíneztem egy tájképet, és akkor az... De a festészet számomra azért ez ennél sokkal több.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, hogyan alapozták a reneszánsz festményeket, mi köze a tyúktojásnak a műalkotáshoz, illetve milyen sorozatokon dolgozik most.

0: Sport Rádió.
1: A régi korok festményeinél az állagmegőrzés fontos része a lakréteg felújítása. Ilyenkor a régi lakréteget leszedik, aztán újat húznak fel a képre. Hogy van ez a modern műveknél, hogy van ez a kortárs művészeknél? Te például alkalmazol a lakréteget, és ha mondjuk valaki vesz egy képet akár tőled, vagy egy kortárs festőtől, akkor neki például ajánlott-e bizonyos időközönként, nem tudom, 20 évente, 30 évente lakréteget cserélni rajta.
2: Ez érdekes, ez egy technikai dolog, hogy a kortárs művészetben, hát igen, például nagyon sokan akrillal festenek, pedig ugye az akrill festék az csak az 1950-es években lett kifejlesztve, és ez egy műanyagos festék. Ez olyan, mint a ótások, hogy nem tudjuk, hogyha nincs kikísérletezve, akkor hogy milyen mellékhatásai lesznek. De mivel nem természetes alapú, hanem műanyag alapúak, ezek közel nincsenek olyan biztosan tartósak, mint akár a 13. századi tojástempera festmények.
1: Majd az unokáink fogják ezt
2: majd
1: igazából
2: fogják látni, és
1: megtudni.
2: Igen, probléma is van a restaurátoroknál, ami ugye egy külön szakma, és nálunk a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is ugye a európai szinten szerintem a legmagasabb szinten tanítják a restaurátoroknak az állagmegőrzéseket, meg a különböző technikákat. Bizony ezzel bajban vannak ők is, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, műanyagos anyagokról van szó. Régen, egészen a 15. századig, amíg az olajfesték is meg nem honosodott, addig tényleg a tojástemperát alkalmazták. De az se volt mindegy, hogy milyen tyúk tolja azt a tojást. Ugye régen nem ilyen kezelt tyúkokról volt szó, hanem jó kis tanyasi paraszt tyúkokról, aminek gyönyörű, ugye asszonyok tudják is, milyen más egy olyan volt tésztát gyúrni. Annak a természetes ragasztója, emúziója az bizony megköti a festéket, de például itt is érdekesség, hogy nem mindegy, hogy milyen pigmenteket, festékeket használunk, hiszen ma már ugye mindenféle szintetikus pigmenteket alkalmaznak. Nagyon szomorú, hogy megszűntek sajnos már olyan bányák, mint például a zöldföld. Uh-huh. Amikor én pont hőskolás voltam, akkoriban hallottuk a hírt, hogy megszűnnek a zöldföld bányák, kiürült, kész vége. Pedig az volt a reneszánsz képeknek az alapja, hogy egy zöldföld szintén, ez egy nagyon finom pasztelszínű zöld, de elbonták be az alapozás, és arra mentek rá tojástemperával, rózsaszínnel, pont az komplementérével, és ezáltal volt a bőr annyira szép, életszerű. És például ez sincs már, szintetikus úton lehet kapni valami hasonló, de azért nem az. Kísérleteznek nagyon sok jó minőségű új festékekkel is. Én ezért is valahogy a tradicionális olajfestés technikánál maradtam, bár ugye már nem én magam csinálom a festékeket, hanem amit ugye a művészellátóba kapunk, ugye ezt is kevesen tudják, egészen a 1850-es, 60-as évekig a festők önmaguk gyártották a festékeiket, amíg meg nem jelentek majd a tubusos festékek, és akkor még indul az impresszionizmus, hogy hát nem kell a festékedet magadnak a műterembe előállítani, hanem már tubusban meg lehet kapni, ki lehet menni a szabadba vele, mennyivel egyszerűbb. Azt, hogy mi van benne, hát persze, nagyon sok, itt is ugyanez, amiről beszélgettünk, a populáris és a magas kultúráról, nagyon olcsó festékeket, eszközöket lehet kapni, olyan is. Lehet nagyon jó minőségűeket, azért most meg kell fizetni az árát.
1: Akkor te lakkozol is, ugye, hogyha készen vagy egy képpel.
2: Igen, a lakkozás is nagyon kevesen tudják, hogy annak minimum egy évnek el kell tennie, hogy egy képet lakkozzunk, ugyanis a festékek különböző módon száradnak, és mondjuk a fehér, a titán fehér az nagyon lassan szárad, hiába tűnik száraznak a felülete, de még a mély rétegeiben bizony még dolgozik a festék, még tökéletesen csontra nem száraz, ezért szoktak legalább egy évet várni a lakkozással. Én komolyabb megbízásoknál szoktam lakkozni, de nagyon sok esetben nem lakkozom. Pont egy restaurátor barátommal is beszéltem, erre én sokszor csak firniszelni szoktam, ami egy finom sejem védő réteget képez a képre, de ezzel is óvatosan kell bánni, mert ténylegesen a festékeknek egy év minimum a teljes tökéletes száradása. De egyébként ezek a képek, ami minőségi alapozása, minőségi festékekkel készülnek, ezeknek több száz év a élettartamuk. Ha egyébként tényleg esetleg egy nedves rongyal át lehet törölni, a poros nem lesz semmi baja.
1: Mire készülsz most? Van-e valami konkrét terved?
2: Teszem a dolgomat, festem a képeket. Most egy Békés Csaba sorozattal foglalkozok, ami nagyon érdekelt. Az itthoni légkört szerettem volna megjeleníteni, bár ez amióta itthon vagyok, 2005-6 óta ezt fel is dolgozom. Én nagyon szeretek itt élni, Békés Csabán. Nagyon szeretem a várost, nagyon szeretem a hangulatát. Egyébként volt egy olyan képem Békés Csabáról, ami egy párizsi diplomata vásárolt meg, és ott van Párizsban, sőt, Finnországban is van Békés Csaba képem, és nagyon érdekel továbbra is a Tátra, hiszen az egy óriási nagy téma. Illetve vissza szeretnék menni egy kicsit az aktábrázolásokhoz, ami számomra mindig egy tradíció felé visszavezető út is, amit újra szeretnék aktualizálni a mai korunkra. Hiszen egy embertelen világba kezdünk élni, és ezért nagyon-nagyon szükség van a múzsákra. És szükség van az embert megmutatni.
1: És mire számíthatnak a kedves hallgatók, hogy hogyan fognak megjelenni ezek az aktok? Mi lesz a különlegességük? Lehet erről valamit tudni?
2: Ha tudnám, elárulnám. Nem tudom még én sem. Igazság szerint gondolatok, érzések vannak bennem, ami majd a műhelyben kialakul. Hát azért arra gondolni kell, mint egy színész is, amikor készül a színdarabra, otthon rengeteget tanul, próbálja a szöveget, gyakorol a tükör előtt, lecsapja a füzetet, mert nem megy, és hogy élje át. Az alkotás egy nagyon-nagyon sokszor gyötrelmes, nyögvenyelős dolog, és nagyon ritka az, amikor a múzsák a vállunkon ülnek, és akkor azonnal megy a történet, és akkor egyből tudod, hogy mit kell csinálnod.
3: Egykor a képzőn Gáj József Munkácsi díjas festőművész is tanítványául fogadta volna az akkor még Horváth Gábor néven felvételiző fiatal tehetséget, akivel az eltelt évek alatt kollégák és barátok lettek. Így történt, hogy az akadémikus tartott tárlatvezetést a Munkácsi Mihály Múzeumban megvalósult retrospektív megyeri Horváth kiállításon. Rövidesen folytatjuk műsorunkat Gáj József egyetemi docens szerkesztőségünknek adott interjújával.

0: Sport Rádió.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy a főiskolán hogyan ismerkedtek meg. Ön már akkor tanított a képzőművészeti főiskolán.
2: Az érdekes, hogy én pedagógián voltam, akkor úgy hívták, hogy vizuális nevelés tanszék, és akkor váltottam, vagyis kaptam osztályt, és először lementem Csongrádra, művésztelepre, és ott találkoztam a Gáborral. De viszont az a titok, de ezt ő is tudja ezt a titkot, hogy én is fel akartam venni, de már a másik mester felvette, és akkor mivel én mégis kezdő festőtanár voltam, hagytam. De viszont ott a művésztelepen összeismerkedtünk, és utána mégis egy nyitott oktatás van. Ez azt jelenti, hogy minden mesterre lehet konzultálni, és akkor így összebarátkoztunk, és azért hogy eljártunk, beszélgettünk, ő még a műtermében is ott a képek előtt. Hát ez egy ilyen spontán dolog, szóval semmi kötöttség, aztán így kialakult az, hogy mivel ő Békés Csabai, ritkán találkozunk, mindig, hogyha esetleg van valami olyan kiállítás, ahol mindketten, ha más nem a megnyitóra elmegyünk, vagy részt veszünk a kiállításon. És előfordul az valahogy a közvetlenség által, hogy egymást fölhívjuk valami oknál fogva, például ez is, hogy és utána belefeledkezünk akár több órára, ugye most már van korlátlan telefon, hogy nem kell korlátlanul beszélgethetünk, és akkor tényleg részese veszünk, hogy már lehet, hogy már túl egy órán vagy másfél órán beszélgetünk folyamatosan. Vagyis hát ez egy kicsit ilyen távolsági kapcsolat, vagy hogy mondjam, ilyen szakmai elsősorban, de utána azért mindenről szó van. Itt a kiállításon ugye nem akartam belemenni, amikor így mondtam ezt a traumatikus múltat, meg minden, mert ott a kitelepítéstől kezdve, a világháborútól kezdve, sok minden is. Amikor mondta Gábor, akkor én direkt nem mentem bele, mert ugye ezek olyan az ember akárhogy, a végén már a Benes dekrétumnak a szőnek is sok mindennél tart, vagyis a túlságosan konkrét irányba nem mentünk, mert azért sok mindent lehetett volna nagyon részletesen, analitikusan beszélni. Én elsősorban a festészeti szemszögből közelítettem meg, hogy mi a festészet nyelve, és hogy mi az az egyediség, ahogy ő használja. És hát a tárlatvezetés olyan értelme volt számomra is izgalmas, mert én is mindig újra és újra értelmezem, és nála van egy olyan egyedi stílus, ami egyszerre a klasszikus, és azon belül is egy teljesen sajátos számára, hogy is mondjam, kialakított olyan stílus, ami nem figyel arra, hogy most éppen mi az elvárás, vagy a trend, hanem egy ilyen, ugye ez mindig frázisként mondják művész, hogy autonóm. Na most ő nem mondja, hanem az. Ilyen egyszerű, vagyis, hogy pont ez itt a lényeg, és az, hogy itt van Békés Csabám, én megmondom őszintén, azon csodálkozom, hogy nem csúnyán kifejezve nem sztárolják, nem büszke rá a város. Olyan kvalitások vannak, és olyan kvalitású az életmű, és még fiatalnak számít, főleg, hogyha az én szemszögömből lesz, hogy még több sok évtized van, hogy még újabb és újabb tematika, réteg, festészetileg, ahogy alakul, vagy újra felfedez dolgokat, ugye nagyon jól látni, hogy a stílus által is mindig alakul, újabb és újabb témákat talál, és azt ki is dolgoztak, újabb és újabb témafelvetés, és valójában művésznek nem az a dolga, hogy az életre valamilyen totális vagy szárt választ adja, hogy mi a megoldás, hanem az, hogy felmutatni akár a problémákon keresztül, ugye az emlékezés által, vagy a traumák által, akkor a pozitív és negatív emlékezés, vagy akár itt a jövőbe, a jövőért való aggódás is szerepel. Szóval rengeteg olyan jelentésréteg van, ami ebben a kiállításban nagyon fontos szegmense egymás mellett. És az az igazság, hogy én nyomon követem a munkásságát, és dupla ekkora lehetne a kiállítás legalább, és a kvalitása nem is biztos, hogy csökkenne, hanem nőne. Mert ugye a rendezés miatt sok minden kimarad, ami ugye egy műtár mindig egyszerű és egyedi, itt azért mégis csak van egy rendszer benne, de rengeteg olyan művet látok most, mint a fejemben van egy három gráciaszerű aktcsoport, a Szepkő Barlangoknak ilyen nagyon szkesszerű sorozata, ami még izgalmasabb, akár ikonosztásszerűen ki lehetett volna tenni. Szóval egy gazdag, már most egy gazdag életműről van szó, nem beszélve a rajzaiban. Főrakta még a középiskolai rajzait is egyszer a Facebookon meglát, és mondom, ez így van. hogy már akkor egy nagyon kialakult erőteljes, a plasztikát, a formát, az arányokat jól ismeri, nagyon fiatal, sejtődő gyermek, aki profilálisz. De és ez itt a lényeg, hogy a manuális készsége az olyan, hogy ezáltal bátran föl tud vállalni a jövőben is olyan összetett tartalmilag és technikailag is komplex festményeket. Nagyon izgalmas lehet a jövő, úgyhogy én kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog a jövőben festeni.
1: A Gábor realista alkotásainak a metafizikai tartalma az technikailag a réteg festésben jelenik meg?
2: Hát az van, hogy ez a festés az olyan, hogy amikor beszéltem a transzparenciáról, ugye, hogy az, hogy most mi a valóság, mi reális és irreális, vagy mi az a költőiség, az majdnem minden képnél különbözik, de mégiscsak ez olyan, hogy egy olyan szférába lendíti, már eleve transzcendens az, hogy képileg mi jelenik meg, és ugye ez a festménynek a nívója, hogy minél jobban festi meg, annál inkább egy ilyen, ugye, ahogy említettem a címnél is, hogy örökség, hogy egyszerűen örökölt valamit, és azt, hogy ezt állandóvá akarja tenni. Ugye mégiscsak a transzcendens, hogyha mondjuk, vagy metafizikai vonzata, az mindig azt jelenti, hogy a valósággal párhuzamos idea, vagy egy már olyan költői világ, ami lehet, hogy a mi hétköznapi valóságunkra rátekintve az akár, ha nem is megvilágosodás, de még olyasmit is, mert ugye nem nagy megvilágosodás, de azt az ember mégis bölcsebben tud rátekinteni a saját világára, társadalmára, egyéni sorsára, lehetne sorolni azokat az összetevőket, amit lehet, hogy festményből szeret sűríteni. És ez már metafizikai állapot, ugye, amikor valami eszenciálisan, szinte ilyen axiomaszerűen, vizuálisan ott van a képen. És ugye ezért van az, hogy a pillanatnyiság és az állandóság, mint a pulzán ezen a kiállításon. Ahogy beszéltem a megnyitón is, hogy vannak erősen narratív, valamilyen ilyen dramaturgiailag létrehozott képek, és vannak olyanok, amik viszont lebeg szó szerint az időtlenségben, vagy egy ilyen emblematikus tisztassággal ki van ragadva a hétköznapi valóságban.
0: József mester gondolatai után következzen a Megyeri Horváth Gáborral rögzített interjú, melyet a Munkácsi Mihály Múzeum az Örökség nyomában címet viselő Munkácsi Blue Chip rendezvénye után rögzítettünk.
1: Volt egy nagyon különleges eleme ennek a programnak, hiszen tárlatvezetést is hallhattunk, ezt követően pedig a Munkácsi Mihály Múzeum történetében először élő festészetet láthatott a közönség. Mi volt, Gabi, a tapasztalatod? Hogy érezted magad?
3: Nagyon megtisztelte a múzeum azzal, hogy a augusztus 3. kiállítás után most is szeptemberben egy ilyen blue chip sorozatot szervezett a kiállításomra. Illetve nagyon-nagyon örültem annak, hogy Gál József, Munkácsi Díjas festőművész, a Magyar Kézművészeti Egyetem docense, nagyon jó barátom, eljött Budapestről, és egy közös beszélgetést tartottunk az érdemi közönség előtt. Nagyon tisztelem Gál József mester festészetét, mint embert, őt magát is, és nagyon jó volt hallgatni az ő előadását a munkáimról, a világról, a művészetről, vallott nézeteit megosztotta velünk Békésőben. Portrét festettem nagyapámnak egy katonakori képét. Gondoltam megfesteni háromszoros életnagyságban. Technikákat soroltattam föl, hogy is szoktam elindítani egy portrét, a szint, kis pici szintanról is volt szó benne. Illetve meséltem a festés közben ugye a szakmai dolgaimról.
1: Amikor 1998-ban a képzőművészeti főiskolára kerültél, akkor Gál József mester már ott tanított immár 5 éve, és ő is felfigyelt a tehetségedre, és ő is szerette volna, hogy az osztályába kerüljél. Végül aztán Nagy Gábor mesterhez kerültél, ennek mi volt a története?
3: A Magyar Képzőművészeti Főiskolán, mint ha már egyetemen, mesterrendszer van, és a mester választ ki a tanítványait a sok száz, sok ezer felvételizőből, és általában egy mester 4 tanítványt választ. Magának egy 5 év folyamában van 20 tanítványa körülbelül, és azt a szellemiséget, azt a irányt mutatja a tanítványainak, amit ő maga is bejárt, és amikor én felvételiztem, igen, hallottam, hogy Gál József mester is kiválasztott, illetve hát Nagy Gábor mester, akinek a tanítványa Bukor Tibor az én mesterem volt. És így nekem volt egy kis szerencsém, mert a Bukor Tibor mesterem már diákkoromban felküldött Nagy Gáborhoz, hogy bemutassam a mappámat, és így a tanítványának a tanítványa munkáit így megismerte, és mi azonnal nagyon jó barátságba kerültünk, már így akkor még 17 éves voltam, és amikor eljött a felvétel ideje, akkor Nagy Gábor mester engem választott, és mivel ő volt a rangidős mester, nyilván hozzákerültem, aminek nagyon örültem, de annak is nagyon örültem, hogy a Gál József mesterrel azóta is tart a mi barátságunk.
4: Gál József mesterrel 2020-ban a Műcsarnok Szabadjáték című kiállításán közösen szerepeltetek, ez ugye egy csoportos kiállítás volt. Akkor te az Est hajnal című képeddel szerepeltél, ami egy akt, három női akt egy festményen, ő pedig a Corpus Hystericum 2 című festményével szerepelt. Milyen érzés volt közös kiállításon, ráadásul a magyar képzőművészet egyik fellegvárában kiállítani vele?
3: Nagyon jó volt, nagyon sokunk állítottunk innen Békésvárról, egyébként még BMZ-t válogatták be ebbe a kiállításba, aminek Szócsik József munkásidős festőművész volt a kurátora. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én az alföldi régióból kettőnket, BMZ-t és engem választottak ki a Műcsarnok szalon kiállítására, és hát ott ténylegesen fel volt vonultatva a kortárs festészetnek, a képzőművészetnek a színe java.
0: Vajon különbözik-e egy művésztanár és egy nem tanító képzőművész művészete? Melyek az előnyei és az árnyoldalai annak, ha valaki a művészeti tevékenység mellett a katedrát is választja? Megtudhatják a Barcsai Díjas festőművésszel folytatott beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Minden művésznek a saját individuma alapján fejlődik és érik a művészete. Viszont felmerül az a kérdés, hogy miben különbözik egy művésztanár és egy nem tanító képző művész művészete?
2: Nagyon érdekes kérdés, mert igazság szerint nyilván mindenki azt szeretné, hogyha semmi másra nem kéne foglalkozni, csak az alkotással. De hát nagyon sokan ugye ezt nem a Magyarországon nem mindenki teheti meg. Tehát a tanítás az egy valamennyi alapot az ahhoz, hogy megéljen az ember, vagy ne éppen. A szabad úszás, pedig én magam is voltam szabadúszó jó pár évig, ez egy nagyon rizikós, nagyon nehéz pálya. És már az 1800-as években, a 1900-as évek elején, 20. században is ez egy dilemma volt, hogy az ember beáll tanítani, és akkor lesz egy kis félretennivalója, ezt miből megélnie, vagy választja a bizonytalan művész életet. Egyébként a Barcsai Jenő, aki ugye az anatómia albumot rajzolt 1952-ben, ami világsiker lett a mai napig, az egyik legjobb anatómia könyv. Ő 45 éves koráig szabadúszóként dolgozott, élt nagyon-nagyon szerény körülmények között, nagyon sokszor nyomorogva, és a másik világháború után 45-ben a Szőnyi Istvánék látták, hogy mennyire rossz állapotok között él és van, és hogy segítsenek rajta, behívták a Magyar Képzőművészeti Főiskolára tanítani. Kérdezték, hogy mit fogok tanítani? Hát mondták, hogy hát tanítsál anatómiát, mert nincs anatómia tanárom. Mondjuk, ő anatómiát? Hát abszolút a kortárs művészet, a fóvok, amikor Párizsba is kiment.
1: Ez a vangárd,
2: a 20-as években nem is nézte meg a Louvre-ot, csak a jelen művészete érdekelte. És nem is értett, hogy ő hogy fog anatómiát tanítani. És az volt a szerencséje, hogy volt egy 3 hónapos szénszünet akkor, amikor a nagy hidegek voltak, és hát kilopkodta a főiskoláról a csontvázakat, a Vesalius féle, Leonardo féle anatómiát, orvosbarátait hívta, hogy vakargatta a fejét, hogy meséljétek már, hogy is van itt ez az anatómia, elment boncolni. És akkor elkezdett rajzolgatni, meg alaposan végignézni egyesével az izomzatokat, a csontozatot, és elkezdett tanítani. Tulajdonképpen majdnem együtt tanult a tanítványaival, sőt, a Patai László mester, aki ugye itt Békéscsabán van a Jézus szíve temploma, ős tanítványa.
1: Patai László festette a Jaminai Jézus szíve templomnak a szekóit.
2: Tulajdonképpen így együtt tanult a tanítványokkal az anatómiát, és míg nem felkérték arra, hogy ki kéne adni egy könyvet, és megkész volt a anatómia könyv, és 52-ben, amikor kiadták, tényleg világsiker lett. Szóval visszatérve, a tanítás egy viszonylag mondhatni egy anyagi biztonság is, de egy művész nyilván arra vágyna, hogy szabadságban tudjon alkotni, hiszen ez ugyanolyan, mint egy zongoristának is gyakorolnia kell.
1: De a látásmód szempontjából, tehát hogy nyilvánvaló, hogy ugye egy képzőművésznek is meg kell tanulnia a technikai fortélyokat, hiszen ugye ez az alapja a művészetének, de mondjuk az, aki művésztanár, ő nem látja esetleg másképp, például a művészettörténetet, tehát nem lehetséges-e az, hogy mondjuk egy művésztanár jobban beemeli a korábbi korok, korábbi művészek vívmányait a saját művészetébe, mint mondjuk egy olyan képzőművész, aki esetleg nem tanult olyan mélységben művészettörténetet.
2: Én megvan, mind az éremnek minden két oldala van, illetve van egy harmadik, a pereme is. És van előnye, hátránya a dolgoknak. Igen, egy művészen, én magam is lapra készen bármikor, bármelyik korszakból, bármikor tudok előadást tartani. Mélyen beleássam magam, hiszen ez a munkám, ez a feladatom, hogy művészettörténetet, festészetet, festészettörténetet, technikákat tanítsak. És nyilván sokkal szorosabb a kapcsolatom a történelemmel, a művészettörténelemmel, mint egy olyan alkotó, akinek ezzel már ugye mögé, ha maga mögé tudja dobni, és a jelenben lenni, és kísérletezni akár.
1: Látjuk a kísérletezést, de le lehet fedezni izgalmas párhuzamokat.
2: Igen, de a művészetnek meg az a veszélye, hogy nem tud kiteljesedni. És nagyon sok az óraszám, én is tapasztalom, nagyon sok helyszor nem jut idő arra, hogy én a saját dolgaimmal foglalkozzak, nem tudok eljutni kiállításokra, nagyon nehéz eljutni galériákhoz, nagyon nehéz eljutni oda egyáltalán, hogy leüljek az állvány elé, és kísérletezek és játszak, sajnos nagyon sok művész tanárnak így csúszott el a karriere, hogy nem tudott kiteljesedni. Viszont rengeteg fiatalt elindított az útján, akik ki tudtak teljesedni. A reneszánsz korban ez teljesen természetes volt, hogy egy mesternek ugye tanítványai voltak, de ez a barokkban is ugyanígy Verrocchionak, ugye milyen tanítványai voltak, Leonardo da Vinci, Botticelli, sorolhatnánk a nagyobb-nagyobb mester, Perugino. De Rembrandtnak is a barokkorban nagyon sok kiváló tanítványa volt, vagy Rubensnek. És az egy műhely munka volt, hogy a tanítvány együtt lakott, együtt élt a mesterrel, megtanult minden technikát, segített a mesternek a megrendeléseit kivitelezni, megtanulta közben a szakmát, még együtt élt a mesterével. És a tanítás egy művésznek ez természetes volt. Ma már rendszerekben tanítunk, megmondják nekünk, hogy hogy kell, milyen rendszerben, milyen iskolatípusban, ami nem mindig szerencsés, mert nincs mögötte gyakorlat, nincs mögötte tapasztalat.
3: Mennyire van meg a saját, az egyéni akarat, hogy te mit tartasz fontosnak, mit szeretnél te átadni? Nem a nemzeti alaptanterv, hanem te mit szeretnél átadni. Ez mennyire van meg?
2: Azt én nagyon ügyesen beleszövöm, és úgy látszik eredménye, mert a tanítványaim mind bekerülnek az egyetemekre, és az a legnagyobb boldogságom, hogy a nagy részük már, akik a művészeti pályán maradtak, a kortárs művészetben igencsak jelen vannak. Nem csak itthon, hanem...
3: Akkor mondj kérlek néhány olyan tanítványt, aki komoly sikereket ért el, és nagyon büszke vagy rá, hogy te taníthattad.
2: Mindegyikre nagyon büszke vagyok, még azokra is, akik nem művészeti pályára kerültek. A legfontosabb ebben a világban nem a karrier, hanem a egyéni lelki boldogulás. Természetesen vannak, akik ebbe az irányba mentek, mint például Hevesi Annabella, aki designer, és Kínában, Japánban, Finnországban óriási sikereket él el. Debrecen Imre festőművész lett, és Budapesten nagyon ismert művész. Martin Vanda fotóművész. Aztán Vári János Hunor, aki a Svájcban doktori iskolás grafikus, a betű típusoknak a egyik nagy mestere. Batke Bendegúz, aki például a Momének az arculatát tervezte. Neki a testvére Batke Buca. Prágai Adrián, aki a Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum művészettörténésze. Én sorolhatnám nagyon-nagyon sok nevet, és nagyon bízom benne, hogy nagyon sok lesz.
3: A másik kérdésem a megelégedettség, mert úgy érzem, hogy tehát mint tanár meg vagy elégedve, művészként a megelégedettség. Érzed-e azt, hogy most te megérkeztél, vagy valamikor megérkeztél oda, ahova tartottál? Tehát voltak-e ilyen érzéseid?
2: De veszélyes dolog a megelégedettség, mert az ember nagyon könnyen elpuhul.
3: De volt olyan, hogy mondjuk megfestettél valamit, vett egy kiállításod, sikeres volt, nagyon jó kritikát kaptál, és te azt mondtad, ezt most jól csináltam, most úgy jó helyen vagyok, ez jó, és...
2: Persze, volt, meg van is, de valahogy nem szabad megállni. Az élet az folyamatos változás, és folyamatos új problémák merülnek fel, folyamatosan új kérdéseket teszek fel. Persze, vannak bizonyos pontok az ember életében, ami jó, hogy befejeződött, például most ez a munkácsis kiállítás. Ennek nagyon örülök, hogy egy összefoglalója az eddigi munkáimnak, de itt meg nincs megállás. Folyamatosan kutatni és keresni kell.
3: Az új kihívások, meg ugye a témák keresése, ez nagyon folyamatos. Ez egy retrospektív kiállítás volt. Ezen a kiállításon lehet igazán látni azt, hogy mennyi sok stílusban és témában alkottál, illetve hát nyugodtan mondhatjuk, hogy mennyi ciklus volt az életedben.
2: Mindenképpen sok ciklus van az emberi életben.
3: Jó, de van aki elkezd valamit festeni, és aztán igazából nagyjából azon a témán halad tovább, akár évtizedeken keresztül.
2: Nincs rá recept.
3: Tehát, hogy ez, igen, nincs recept, de azzal, hogy festőművész vagy, és amit tudsz, és amit meg tudtál mutatni, azzal érzel-e egy megelégedettséget, helyeden vagy-e?
2: Lélekben igen, és én úgy érzem, hogy a művészetnek is ez egy terápiás eleme, hogy minél közelebb kerülnél magunkhoz. És most így 45. évesen ezt kezdem érezni, hogy kezdek közelíteni oda, ahova ezt lettem, ahol jutni még gyerekkoromban. Volt a hogy hívják a repülőknek a...
3: Jeszti Péter?
2: Jeszti Péternek, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Volt ez egy nagyon jó pofa kis rap szövege. Ez hál' Istennek nálam megfordult, hogy már nem akarok az lenni, ami akkor voltam, de sikerült eljutnom oda, ami az lettem, ami akkor akartam lenni. És közelít a dolog nyilván, de bármikor, bármi közbe jöhet, az ember nem állhat meg, nem bízhatja el önmagát. A világ sorsa is sajnos nagyon sokszor úgy alakul, hogy kihívások jönnek, és ez hogy tudott ezt megoldani, legyőzni. Ha pofont kapsz, hogy tudsz felállni, elég sok pofont kaptam az életemben, és megtanultam felállni belőlük. Az ember valamilyen problémát meg szeretne oldani az életében. Mindenki szeretne nagyon naívan boldog lenni, lelki nyugalmat elérni, és ehhez segít a művészet. És engem is a művészeten belül is valami probléma érdekel, például időt, hogy tudnám kifejezni. És ehhez nagyon-nagyon sok kísérletet, nagyon sok lehetőséget kell végigjárni, és maga az út az izgalmas. Aztán a végeredmény is az lehet, de nyilván egy alkotónak maga az út, még eljutok oda.
3: És amikor eljutsz oda, akkor többet tudsz? Az úton megtapasztalsz olyan dolgokat, ami által többet is tudsz, vagy egyfajta lelki megelégedettséghez jutsz el?
2: Egyre úgy érzem, hogy akkor egyre több a kérdésem, mint a gyereknek.
3: Ez olyan, mint amikor valaki egy tudományterületet meg akar ismerni. Minél többet tud, annál több a kérdése.
2: Így van,
3: és lehet, hogy minél idősebbek leszünk, annál több lesz a kérdés.
2: Én nagyon bízom benne. Mert ha nem így lesz, akkor tényleg megöregszünk.
3: Hát legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Sport Rádió.
1: Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművésszel hallhattak két beszélgetést, valamint Gáj József Munkácsi Díjas festőművész, akadémikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem docense nyilatkozott Megyeri Horváth művészetéről. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbe vételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok, a 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ügyben a terrorelhárítási központ múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt TEK vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a Nap csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. Alig 9 nap alatt több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be a NAV az Európai Unió július 1-től életbe lépett új kis csomagvámrendszere alapján. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint július 9-ig összesen 10,6 millió tételsort dolgoztak fel, a napi forgalom pedig átlagosan megközelítette a 359 ezer vámáru nyilatkozatot. Az új szabályozás értelmében a 150 eurónál kisebb értékű EU-n kívülről érkező internetes rendelés után termékkategóriánként 3 eurós, azaz mintegy 1000 forintos átalányvámot kell fizetni. Az intézkedés célja az ázsiai online platformok versenyelőnyének lebontása és a vámcsalások visszaszorítása, a beszedett összeg 75%-a pedig közvetlenül az Európai Unió költségvetését illeti meg.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szép reggelt kívánok! 6 óra is elmúlt már ez a Start Rádió. Bizony-bizony kedreggelre ébredhettünk, ami azért mindig nehezebben akar sikerülni, mint egy péntek, de azért már is csak könnyebb, mint egy hétfő, úgyhogy bízom benne, hogy ez adhat mindenkinek elegendő lendületet.

that and you

0: Mese, szép kedreggelt kívánok itt a Start Rádió. Már július 14. napja van, lassan elérünk a hónap feléhez. Ma az Őrsök és a Stellák a névnaposok. Nekik sok boldogságot kívánok. Hasznos infók és jó zenék a folytatásban is Csabán a Starton.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music Latte.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió július 14-én, amikor a William Hanna amerikai rajzfilmkészítő született 1910-ben, ezen a napon látta még meg a világot Gustav Klimt, osztrák festőművész 1862-ben, és Irving Stone amerikai író 1903-ban.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok! 7 óra lesz hamarosan, a Start Rádiót hallgatják. Kedd reggele van, ez a hét második munkanapja, ez azért már egy picit olajozottabb szokott lenni, mint a hétfő. Ilyenkor már benne vagyunk a hét ritmusában, tudjuk a feladatainkat, és bizony ott van előttünk, hogy mi hamarabb ezekkel végezzünk, és igyekszem én ehhez egész nap hozni a jó zenéket. Most például hamarosan hírek érkeznek hozzánk, de a következő órában is hozom a hasznos infókat.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföld követ augusztus 31-ig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-áig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Szakértők szerint alkotmánysértést követel az országgyűlés a korábbi klímatörvény korrekciójának elmaradása miatt. A helyzet áthidalására 200 civil szervezet egy átfogó, új törvényjavaslatot nyújtott be a kormánynak. A kezdeményezők azt remélik, hogy a kibocsátás csökkentést és az asszály elleni védekezést is tartalmazó javaslataik beépülnek az élő környezetért felelős minisztérium novemberre tervezett új szabályozásába. Idén ismét számíthatunk a nyári égbolt egyik legkedveltebb jelenségére, ugyanis július 17-e és augusztus 23-a között újra feltűnik a perszeidák meteorraj. A csillaghullás tetőzése augusztus 12-éről 13-ára véradó éjszaka várható, bár az elterjedt nézetekkel ellentétben óránként nem látható 100-150 meteor, a látvány a városi fényektől távol, így is figyelemre méltó lesz.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A Real Madrid megdöntötte a Honvéd 72 évvel ezelőtti VB rekordját. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Anglia Norvégia felett aratott 2-1-es győzelme alkalmával az angolok mindkét találatát a Real Madrid középpályása Jude Bellingham szerezte, amivel új rekordot döntött a spanyol egyesület. Az 1954-es világbajnokságon a Honvéd játékosai 18 gólt szereztek a tornán, Kocsis Sándor 11, Puskás Ferenc 4, míg Cibor Zoltán 3 gólt jegyzett a sorozatban, amit szombatig egyetlen csapat sem tudott megdönteni. A rekordot a 2014-es tornán a Bayern München beállította, majd a 2018-as VB-n a Paris Saint-Germain tudott szintén 18 gólig jutni. A Real Madrid jelenleg 19 gólnál jár, Jude Bellingham Norvégia elleni duplájának köszönhetően, Kylian Mbappé 8-at, Jude Bellingham 6-ot, Vinicius Junior 4-et, míg Arda Güler 1-et szerzett.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elmúlt már 7 óra, csodaszép keddreggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével és még többel. Köszönöm szépen, hogy együtt indíthatjuk a mai napot is. Hasznos érdekes.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
11: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
10: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
11: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
10: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallottak. Reggel is tart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sokat nem,
5: sokat nem.
4: Még több.
5: És még több.
6: Start Rádió.
7: In the place to be, this one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

0: Szép kedd reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy a Start Rádióval indítja a mindennapokat. Itt a nyár, bízom benne, hogy mindenkinek hozhat ez kellemes, felszabadult élményeket. Ha van lehetőségük egy picit meglógni a munkahelyről, elszaladni mondjuk a Balatonra, csobbanni egyet, lazítani, akkor ez mindenféleképpen jót tehet.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsolt Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene,
4: sok a zene,
0: és még több.
4: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Start Rádió, július 14-e van. A franciák függetlenségi napja, a Bastille várbörtön lerombolásának és a francia forradalom kezdetének emlékére. Ezen a napon brit és francia hegymászók elsőként értik el a Wallisi Alpok legtetejét, a Matterhorn csúcsot. És ezen a napon a kishegyesi csatában a magyar haderő szétverte Jelasics horvát bán császári seregét, és ez volt a szabadságharc utolsó győzedelmes csatája.
2: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: Start Rádió.

Ez itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok így 7 óra, 8 óra fordulóján. Sokan már úton a munkahelyre, nekik kitartást kívánok, és persze van, aki már bent van a munkahelyen, nekik meg aztán pláne szükség van arra a kitartásra. 8 óra után is fontos információk érkeznek. Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatják. Sok.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 8 óra is elmúlt már, csodaszép kedreggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel. Ebben az órában is fontos, hasznos információk a hét második munkanapjára, mindezek előtt pedig pörögnek a legnagyobb zenék.
0: Sokat

Sportrádió.

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésében. Békési fiú, Bódigusti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
1: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
1: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
1: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 ezer forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
11: Sok a zene.
0: És még több.
11: Start Rádió.

Enjoying what it's worth. Anger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli start.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hogyan utazzunk repülővel, mik a trükkök? A nyári csúcs szezon a repterek túlzsúfoltságáról szól, a késések is gyakoribbak. Érdemes a kora reggeli vagy a késő esti járatokat választani. Ilyenkor kevesebb a forgalom, alacsonyabb a hőmérséklet, ami csökkenti a műszaki hibák vagy épp a késések esélyét. Nem sokára folytatjuk még.
1: Sok,

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Mik a repülőből való nyári utazás igazi nagy trükkjei? Például, töltsük le a légitársaság vagy a reptér hivatalos alkalmazását, így valós időben értesülhetünk a kapuváltozásról, késésekről. Az online becsekkolás időt takarít meg, és néha az ülésválasztásban is segíthet. A digitális beszállókártyát mentsük el offline is, ha véletlen nem lenne internetünk. Emellett érdemes digitális másolatot tárolni az iratainkról, szállás és foglalási visszaigazolástól is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt indítottuk a mai napot is itt a Start Rádió. És mivel egyre közelebb járunk a 9 órához, nekem mára már csak annyi maradt, hogy megköszönjem az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától együtt ébredhetünk.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 100%-os teljesítménnyel várja a keddi spanyolok elleni világbajnoki elődöntőt, a szövetségi kapitány Didier Deschamps pedig VB rekordot dönt. A csapatot 2012 óta irányító szakembernek a keddi lesz pályafutása 26. világbajnoki meccse, ezzel lehagyja a német Helmut Schönt, akivel eddig társbérletben állt a vonatkozó rangsor élén. Egyéb iránt a kétszeres győztes franciák történetük során 8-szor jutottak be a négy közé, ennél többször 13-szor, csak a németek voltak erre képesek. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese sorozatban 3-szor került be a VB elődöntőbe, hasonló szériát korábban csak a brazil csapat és az egykori NSK válogatottja tudott produkálni. Négyes sorozattal egyedül Németország büszkélkedhet 2002 és 2014 közötti időszakban. A franciák 100%-os teljesítménnyel várják a dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak a svédeket 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2-0-ra győzték le. Utóbbi mérkőzésen Kylian Mbappé kisebb sérülés miatt a 77. percben elhagyta a pályát, de a válogatott tájékoztatása szerint a góllövő listát holtversenyben Lionel Messivel 8 találattal vezető támadó vélhetően rendben lesz az elődöntőre. Csapatának szüksége is lenne a Real Madrid 27 éves csatárára, mivel a franciák legutóbb csak nem 5 éve a Nemzetek Ligája döntőjében győzték le a spanyolokat, csak 2-1-es siker során a győztes gólt éppen Mbappé szerezte. Azóta a legutóbbi Európa-bajnokság elődöntőjében és a tavalyi Nemzetek Ligája rájátszásában egyaránt a rivális győzött, de sem számára is különleges lesz a következő két összecsapás, mivel már korábban eldőlt, hogy a torna után távozik a posztjáról. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok, hasonlóra csak Franz Beckham Bauer és Mario Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. Edzőként két világbajnoki címet viszont csak az olasz Vittorio Pozzo nyert 1934-ben és 1938-ban. A világbajnokság első elődöntője ma este 9 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
5: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
6: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
7: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg! Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
8: Start Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Diego Forlán lett az Uruguay szövetségi kapitánya a Blama után. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az Uruguayi szövetség váratlan, ám sok szempontból érthető döntést hozott Diego Forlán kinevezésével. Egyrészt a korábbi 112-szeres válogatott ikon pályafutását senkinek nem kell bemutatni a dél-amerikai országban, másrészt Forlán nagy népszerűségnek örvend a mai napig hazájában. Harmadrészt pontosan ismeri az uruguayi futball jó és rossz oldalát egyaránt. A világban bajnoki Blamát követően a távozó Marcelo Bielsa helyére hamar megnevezték utódul a 47 esztendős Forlánt. Megbízatása első körben a jövő év márciusáig szól.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza indul. Rajtól a műsor ma is, szétnézünk majd a nagy világ történései között, és nézzük a mai évfordulókat, illetve hozom a jó zenéket is, hogy ez a délelőtt is vidáman teljen. Rádiózzunk együtt, üdv a fedélzeten!
5: Napi Laza, vedd könnyedén!
6: Start Rádió!
5: Hú, de laza!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra! Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Főnök, megyünk a vásárba.
1: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka a kis otthonitól a nagy...

0: ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
2: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Start Rádió, a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze kalendáriumunk részeként. Például 1865-ben british francia hegymászók elsőként érték el a Walliszi Alpok legtetejét, a Matterhorn csúcsot. Illetve 1910 mai napján született William Anna, amerikai rajzfilmkészítő. Az ő névéhez köthető például a Frédi és Béni, így talán ismerősebb lehet a dolog. Ezek voltak a mai nap érdekesebb eseményei.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
2: Start Rádió.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A csapatok fogynak.
4: Az én csapatom is kiesett.
3: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
3: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
3: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
3: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
2: Start.

0: sok zene, és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Az óránk lassan a végéhez ér, de velünk van meg annyi oldal, még a következő órában is egészen délig tart a napi laza, és a névnaposokról ma se feledkezzünk el, az Őrsöket, illetve a Stellákat illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel, a munkaidő közben is.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión, ez a napi lazam. Folytatódik a műsor, már a második óránkban léptünk meg, annyi jó zene közepette, és ebben az órában természetesen jönnek a dalok, amik még az ebédidő előtt hozzák a kitartást és a lendületet erre a 60 percre. Én pedig nem sokára a házi patikánk ajtóját nyitom majd ki, és megnézzük, hogy mit érdemes vinni például utazáshoz. Rádiózunk együtt!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Startrádió!
1: És még több!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 100%-os teljesítménnyel várja a keddi spanyolok elleni világbajnoki elődöntőt, a szövetségi kapitány Didier Deschamps pedig VB rekordot dönt. A csapatot 2012 óta irányító szakembernek a keddi lesz pályafutása 26. világbajnoki meccse, ezzel lehagyja a német Helmut Schönt, akivel eddig társbérletben állt a vonatkozó rangsor élén. Egyéb iránt a kétszeres győztes franciák történetük során 8-szor jutottak be a négy közé, ennél többször 13-szor, csak a németek voltak erre képesek. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese sorozatban 3-szor került be a VB elődöntőbe, hasonló szériát korábban csak a brazil csapat és az egykori NSK válogatottja tudott produkálni. 4-es sorozattal egyedül Németország büszkélkedhet 2002 és 2014 közötti időszakban. A franciák 100%-os teljesítménnyel várják a dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak a svédeket 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2-0-ra győzték le. Utóbbi mérkőzésen Kylian Mbappé kisebb sérülés miatt a 77. percben elhagyta a pályát, de a válogatott tájékoztatása szerint a góllövő listát holt versenyben Lionel Messivel 8 találattal vezető támadó vélhetően rendben lesz az elődöntőre. Csapatának szüksége is lenne a Real Madrid 27 éves csatárára, mivel a franciák legutóbb csak nem 5 éve a Nemzetek Ligája döntőjében győzték le a spanyolokat, csak 2-1-es siker során a győztes gólt éppen Mbappé szerezte. Azóta a legutóbbi Európa-bajnokság elődöntőjében és a tavalyi Nemzetek Ligája rájátszásában egyaránt a rivális győzött, de sem számára is különleges lesz a következő két összecsapás, mivel már korábban eldőlt, hogy a torna után távozik a posztjáról. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok, hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mario Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. Edzőként két világbajnoki címet viszont csak az olasz Vittoria Pozzo nyert 1934-ben és 1938-ban. A világbajnokság első elődöntője ma este 9 órakor kezdődik.
4: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

guess what? I'm back.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Néhány gondolat az egészség jegyében. Utazáshoz mindig fontos összekészítenünk egy kisebb gyógyszercsomagot. Végig kell gondolnunk, hová utazunk, hiszen ez alapján állíthatjuk össze a megfelelő utazópatikát a szakemberek szerint. Fontos, hogy legyen kéznél mindig gyógyszer megfázásos tünetekre, akár egy orrspray vagy köhögés csillapító, de egy általános láz és fájdalom csillapító is fontos része a készletnek. Apróbb sérülésekhez csomagoljunk kötszert, sebtapaszt és bőrfertőtlenítőt. Nyomorrontás elkerülés érdekében akár már itthon elkezdhetünk probiotikumot szedni, de tartsunk magunknál görcsoldót, hányinger és hányás csillapítót, valamint hasfogót. Étel vagy rovarcsípés okozta allergiás tünetekre vigyünk magunkkal antihisztamin tartalmú tablettát és kenőcsöt is. Nyári utazáskor ne feledkezzünk meg a fényvédelemről sem. Jó egészséget és jó nyaralást, hogyha majd aktuális.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Napi laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.
2: Hú, de laza.

0: és még több. Start Rádió.
1: Zene és még több a Start Rádión, a Napiroza szól. Ami a végéhez ért, köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát, és remélem, hogy holnap is találkozhatunk majd. 10 és dél között rádiózunk majd akkor is együtt, és a folytatásban is várjuk természetesen jó zenékkel. Csak én búcsúzom, minden jót!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: És még több.
4: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 14-e kedd déli 12 óra van. Csalókra figyelmeztették az utasokat a Budapest Békés Csaba vonaton. Minden szeghalmi gyermeknek jár az iskola kezdési támogatás. Rejtett cigaretta szállítmányt találtak egy bolgár furgonban az 143-oson. Kagyló pusztulást észleltek több Békés megyei vízterületen. Már is mondom a részleteket. Meghökkentő figyelmeztetés hangzott el Budapest Békés Csaba vonaton. A szokásos indulási tájékoztatás után bemondták, hogy magukat siketnémának kiadó csalók jelenhetnek meg a szerelvényen, akik különböző termékeket kínálva próbálhatják megtéveszteni az utasokat. A jelenség nem ismeretlen Békés Csabán sem, ahol korábban többen találkoztak gyanúsnak tűnő adománygyűjtőkkel. A témának utána nézve kiderül, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a rendőrség már korábban is figyelmeztetett a visszaélésre. A sinosz hangsúlyozta, hogy nem folytatnak közterületi adománygyűjtést, és sem munkatársaikat, sem tagjaikat, sem önkénteseiket nem bízzák meg ilyen feladattal. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az álladománygyűjtők gyakran agresszívan lépnek fel, és előfordult, hogy 10-20 ezer forintnál kisebb összeget nem fogadtak el. Korábban Balaton-Almádiban 3 csalót őrizetbe is vettek, Siófokon pedig hasonló esetet jelentettek. A vonaton végül nem jelentek meg a csalók, így az utasok elkerültek egy kellemetlen találkozást. A történet azonban rávilágít arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel élnek vissza az emberek jóhiszeműségével, miközben egy nemes ügyet és egy tiszteletre méltó társadalmi csoportot sároznak be. Időszaki kiállítás nyílt szombaton délután a Szarvasi Tessedik Samuel Múzeumban Lustyik Gábor természetfotóiból. A tárlat az otthonunk a Körös Vidék címet kapta, utalva arra, hogy ez a környezet áll a legközelebb az alkotóhoz. A megnyitón Vajda Tamás múzeum igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd felkérte Babák Zoltán fotós újságírót a kiállítás megnyitására. Babák Zoltán beszédében felidézte, hogyan ismerkedett meg Lustyik Gáborral, kapcsolatuk a Békés Vármegye természetfotója 2024 pályán kötődik, amelyet a Munkácsi Mihály Múzeum hirdetett meg. Gábor Hajnali Repülés című fotójával egy kócsagról készült felvétellel második helyezést ért el. Ez az alkotás a mostani kiállításon is látható. A látogatók azt is megtudhatták, hogyan indult a fotós pályafutása. Kezdetben mobiltelefonnal készítette képeit, ma pedig már professzionális fényképezőgéppel és drónnal örökíti meg a természet különleges pillanatait. Babák Zoltán kiemelte, hogy Lustyik Gábor a Körösvidék egyik halőreként dolgozik, így sok időt tölt a vízen, ami képeinek visszatérő témáját is meghatározza. Fotói minden évszakban készülnek, a színek gazdag világától a letisztult fekete-fehér kompozícióig. A megnyitón arról is szó esett, hogy a 2024-es siker után Gábor újabb eredményt ért el. A Békés Vármegye természetfutója 2025 pályázaton az utolsó csepp víz után című alkotásával első helyezést szerzett. Ez a díjnyertes fotó szintén megtekinthető a tárlaton. Szeghalom képviselőtestületének ülésén bejelentették, hogy a város minden gyermekének jár beiskolázási támogatás. Macsári József polgármester elmondta, hogy ennek érdekében módosították a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. Macsári József hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy minden szeghalmi család könnyebben indulhasson neki az új tanévnek. Kovács Tibor önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy az intézkedés nem jelent számottevő terhet a város költségvetésére, így fenntartható módon biztosítható minden érintett gyermek számára. Az iskola kezdési támogatás összege egyszeri 10 000 forint, amelyet augusztus 1 és szeptember 30 között lehet igényelni a hivatal szociális irodájában. A támogatáshoz formanyomtatványt kell kitölteni, és több dokumentumot is be kell nyújtani. A pénz készpénzben vagy bankszámlára utalva is kérhető. A rendelet módosítás nem csak az iskola kezdési támogatást érinti, a temetési segélyszabályai is változtak. Akkor adható, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a 114 000 forintot.

Egy túlpakolt szerszámos láda keltette fel a NAV pénzügyüreinek figyelmét. Egy Bulgáriából Németországba tartó furgon ellenőrzésekor az M43-as autópálya két halmi pihenőjénél. A láda tetején szerszámok, munkaruhák és spaniferek hevertek, alattuk pedig 614 doboz bolgár zárjegyes cigaretta lapult. A sofőr azt állította, hogy nincs nála bejelenteni való jövedéki termék, ám a járőrök nem voltak elégedettek a válaszsal és alaposan átvizsgálták a járművet. A szerszámos láda feltűnően púposra volt pakolva, ezért felnyitották, és ekkor találták meg a különféle márkájú dohánytermékeket. A férfi később úgy magyarázta a szállítmányt, hogy testvérek kérésére vitte volna a cigarettát Németországban élő ismerősöknek. A pénzügyőrök a több mint 1,6 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés, valamint költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. Az elkövető akár 2,3 millió forintos bírságra is számíthat. Kisebb mértékű kagylópusztulást tapasztaltak az elmúlt napokban a Kettős Körös és a Szarvas Békés Szentandrási Holtág vizében. A jelenségről a Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság adott tájékoztatást, kiemelve, hogy kizárólag az invazív amuri kagyló érintett. A kövizik közlése szerint a pusztulás nem a vízminőség romlásának vagy szennyezésének a következménye. Az amuri kagylókat egy vízi atka által terjesztett baktériumos fertőzés pusztítja, amelynek terjedését a nyári melegedés elősegíti. A fertőzés az őshonos magyar kagylófajukra nem jelent veszélyt. Jelenleg csak elszórtan találni elpusztult egyedeket, amelyek természetes módon beépülnek a vízi táplálékláncba, a madarak és halak kedvelt táplálékai. Az elhullott kagyló

0: kábítószer tartalmú kendert, valamint szárított növényi részeket találtak, ezért őrizetbe vették. A lefoglalt anyagok mellett a férfi drogtesztje is pozitív lett. Elmondása szerint a kendert saját fogyasztásra termesztette, és abból marihuánát állított elő. Orosházán két férfit igazoltattak egy személyautóban. A rendőri ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy mindketten kábítószert fogyasztottak, és náluk egy zacskó növényi törmeléket is találtak. Az autó sofőrje jogosítvány nélkül vezette a járművet, így több jogsértés miatt indult eljárás. A Békésvár megyei rendőrök az utóbbi időben több hasonló ügyben intézkedtek. A hatóságok rendszeresen hangsúlyozzák, hogy a kábítószerfogyasztás nem csak büntetőjogi következményekkel jár, hanem a közlekedésben is komoly veszélyt jelent. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít a drogfogyasztók és a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére a vármegye teljes területén. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai híradó. Csabai híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Hír, te is zsalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor.
4: Ez a kívánságműsor.

0: még több.
1: Start Rádió.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 100%-os teljesítménnyel várja a keddi spanyolok elleni világbajnoki elődöntőt, a szövetségi kapitány Didier Deschamps pedig VB rekordot dönt. A csapatot 2012 óta irányító szakembernek a keddi lesz pályafutása 26. világbajnoki meccse, ezzel lehagyja a német Helmut Schönt, akivel eddig társbérletben állt a vonatkozó rangsor élén. Egyéb iránt a kétszeres győztes franciák történetük során 8-szor jutottak be a négy közé, ennél többször 13-szor, csak a németek voltak erre képesek. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese sorozatban 3-szor került be a VB elődöntőbe, hasonló szériát korábban csak a brazil csapat és az egykori NSK válogatottja tudott produkálni. Négyes sorozattal egyedül Németország büszkélkedhet 2002 és 2014 közötti időszakban. A franciák 100%-os teljesítménnyel várják a dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak a svédeket 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2-0-ra győzték le. Utóbbi mérkőzésen Kylian Mbappé kisebb sérülés miatt a 77. percben elhagyta a pályát, de a válogatott tájékoztatása szerint a góllövő listát holt versenyben Lionel Messivel 8 találattal vezető támadó vélhetően rendbe lesz az elődöntőre. Csapatának szüksége is lenne a Real Madrid 27 éves csatárára, mivel a franciák legutóbb csak nem 5 éve a Nemzetek Ligája döntőjében győzték le a spanyolokat, csak 1-1-es siker során a győztes gólt éppen Mbappé szerezte. Azóta a legutóbbi Európa-bajnokság elődöntőjében és a tavalyi Nemzetek Ligája rájátszásában egyaránt a rivális győzött, de sem számára is különleges lesz a következő két összecsapás, mivel már korábban eldőlt, hogy a torna után távozik a posztjáról. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok, hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mario Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. Edzőként két világbajnoki címet viszont csak az olasz Vittoria Pozzo nyert 1934-ben és 1938-ban. A világbajnokság első elődöntője ma este 9 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Strolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Egy tegnapról kimaradt kéréssel indítunk. Azt mondja, hogy Koni vagyok, és a Száják ismadát szeretném kérni. Köszi, én köszönöm a kérést.

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25.000 forint összértékben, húzz egy kódot az infópultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520

0: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió Sokzenei és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dohat kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zsuzsa vagyok, és a férjemnek, Lacinak szeretnék küldeni egy dalt. Kitartást a mai munkához, délután már együtt ebédelünk. Puszi!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg szerelem.

0: Rádió.
1: Stort Rádió. Sok zene is, még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk így szól. Sziasztok, Tamás vagyok, és a páromnak, Andrának szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki. Köszönöm, hogy mindig mellettem vagy. Szép napot, szeretlek.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott 100%-os teljesítménnyel várja a keddi spanyolok elleni világbajnoki elődöntőt, a szövetségi kapitány Didier Deschamps pedig VB rekordot dönt. A csapatot 2012 óta irányító szakembernek a keddi lesz pályafutása 26. világbajnoki meccse, ezzel lehagyja a német Helmut Schönt, akivel eddig társbérletben állt a vonatkozó rangsor élén. Egyéb iránt a kétszeres győztes franciák történetük során 8-szor jutottak be a négy közé, ennél többször 13-szor, csak a németek voltak erre képesek. Didier Deschamps szövetségi kapitány együttese sorozatban 3-szor került be a VB elődöntőbe, hasonló szériát korábban csak a brazil csapat és az egykori NSK válogatottja tudott produkálni. Négyes sorozattal egyedül Németország büszkélkedhet 2002 és 2014 közötti időszakban. A franciák 100%-os teljesítménnyel várják a dallasi összecsapást, sőt a kieséses szakaszban még gólt sem kaptak a svédeket 3-0-ra, Paraguayt 1-0-ra, az előző tornán negyedik helyen végzett marokkóiakat pedig 2-0-ra győzték le. Utóbbi mérkőzésen Kylian Mbappé kisebb sérülés miatt a 77. percben elhagyta a pályát, de a válogatott tájékoztatása szerint a góllövő listát holtversenyben Lionel Messivel 8 találattal vezető támadó vélhetően rendben lesz az elődöntőre. Csapatának szüksége is lenne a Real Madrid 27 éves csatárára, mivel a franciák legutóbb csak nem 5 éve a Nemzetek Ligája döntőjében győzték le a spanyolokat, csak 1-1-es siker során a győztes gólt éppen Mbappé szerezte. Azóta a legutóbbi Európa-bajnokság elődöntőjében és a tavalyi Nemzetek Ligája rájátszásában egyaránt a rivális győzött, de sem számára is különleges lesz a következő két összecsapás, mivel már korábban eldőlt, hogy a torna után távozik a posztjáról. Az 57 éves szakember játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok, hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mario Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. Edzőként két világbajnoki címet viszont csak az olasz Vittoria Pozzo nyert 1934-ben és 1938-ban. A világbajnokság első elődöntője ma este 9 órakor kezdődik.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 14-e kedd van. Sok boldogságot kívánunk Ős és Stella nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Mészáros Anett magyar Európa bajnok, cselgáncsozó. Szintén ma ünnepel Lovas Rozi magyar színésznő, de ma ünnepel Matthew Fox amerikai színész modell, és szintén ma ünnepli születésnapját Kudlik Júlia magyar újságíró, televíziós műsorvezető, bemondó, a Magyar Televízió örökös tagja. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin.
5: Start Rádió.

0: Start Radio, sok zene is még többen, pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sokfelé zavarhatják gomoly felük a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra, helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. Holnap délután majd 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Radio!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A Real Madrid megdöntötte a Honvéd 72 évvel ezelőtti VB rekordját. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Anglia Norvégia felett aratott 2-1-es győzelme alkalmával az angolok mindkét találatát a Real Madrid középpályása Jude Bellingham szerezte, amivel új rekordot döntött a spanyol egyesület. Az 1954-es világbajnokságon a Honvéd játékosai 18 gólt szereztek a tornán, Kocsis Sándor 11, Puskás Ferenc 4, míg Cibor Zoltán 3 gólt jegyzett a sorozatban, amit szombatig egyetlen csapat sem tudott megdönteni. A rekordot a 2014-es tornán a Bayern München beállította, majd a 2018-as VB-n a Paris Saint-Germain tudott szintén 18 gólig jutni. A Real Madrid jelenleg 19 gólnál jár, Jude Bellingham Norvégia elleni duplájának köszönhetően, Kylian Mbappé 8-at, Jude Bellingham 6-ot, Vinicius Junior 4-et, míg Arda Güler 1-et szerzett.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 14-éhez értünk a naptárunkban. Kedv van, az évből még 170 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 96 évvel ezelőtt ezen a napon az első kísérleti televíziós adás során a BBC Londonban egy olasz drámát közvetített. 26 évvel ezelőtt ezen a napon Budapesten megnyílt a Magyar Vasút Történeti Park, Közép-Európa legnagyobb interaktív vasúti múzeuma. 21 évvel ezelőtt ezen a napon elindult egy olyan weboldal, keresztül papírképes lapokat küldenek egymásnak a felhasználók. És 44 évvel ezelőtt ezen a napon Londonban bemutatták a Pink Floyd The Wall, vagyis a Fal című filmjét, amit Alan Parker rendezett. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
0: Ritmus!
5: Ritmus!
0: A délutáni magazin!
5: Start Rádió!

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
9: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM.

Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórházban.

0: Állatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Vagy miért szeretem a csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A kedvesség olyan ajándék, amely semmibe sem kerül, mégis mindent megváltoztathat. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Startrál.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere.

0: turn on the radio and let it play, play it loud, without no doubt. Green and bold is what I'm talking all about a beat that spins you around. Get up, stand up, move to the sound. With the rhythm and the rhyme, let the music flow.
1: Ritmus, ritmus.
2: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
3: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Hozom ebben az órában Roger Sanchez-től az NFL Chelsea dalt. Itt lesz Tina Turner, a Jesus Jones és Jean-Michel Jarre. Egy-egy dal. Kellemes délutánt! Hallgassátok a Startot, benne a YouTube-t. Itt a Desire. No!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A Délutáni magazin.
1: Startrádió.
0: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyolok az elődöntőbeli ellenfelükhöz hasonlóan veretlenek még az idei tornán, de azért nem 100%-osak, mert gól nélküli döntetlennel kezdtek a zöldfoki köztársaság ellen. Ugyanakkor az eddig lejátszott 6 összecsapáson mindössze egy gólt kaptak a belgáktól a pénteki negyed döntőben. Az eddigi egyetlen 2010-ben megszerzett VB győzelem óta a spanyol együttest most először jutott el a négy közé, s tovább növel elheti a játékosok önbizalmát, hogy a csapat 2024 márciusa óta lejátszott 36 mérkőzéséből a rendes játékidőben egyet sem veszített el, vagyis a franciák ellen beállíthatja az olaszok 37-es rekordját. Ez a sikersorozat 2021-ben szakadt meg egyébként. Persze az esetleges döntetlen még nem garancia a döntőbe jutásra, de Mikel Merino is biztosan játék lehetőséget kap Luis de la Fuente szövetségi kapitánytól. Az Arsenal középpályása a 8-at döntőben a portugálok, majd a 8 között a belgák ellen és a 84. percben lépett pályára, és mindkétszer még a rendes játék időben eldöntötte a továbbjutást. Ha van válogatott, amely képes lehet megfékezni a franciák gólerős támadójátékát, az éppen Spanyolország, ennek kulcsa a labdabirtoklásban rejlik, Mbappé és Dembélé, illetve Olise csak akkor jelenthet folyamatos veszélyt, ha náluk van a labda. Ez persze nem jelenti azt, hogy a spanyoloknak a mérkőzés 70%-ában vagy annál is többet kell birtokolniuk a labdát, de minél tovább távol tartják a franciákat a saját kapujuktól, annál nagyobb esélyük van megfékezni az elképesztő hatékonysággal működő támadógépezetet. A legutóbbi két egymás elleni meccset Spanyolország nyerte, a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében 2-1-re győzött a későbbi EB győztes, egy évvel később a Nemzetek Ligája elődöntőjében pedig ismét a spanyolok bizonyultak jobbnak, egy igen fordulatos 5-4-es mérkőzésen. A spanyol válogatott már 4-0-ra is vezetett, majd a franciák kis híján izgalmas tették a végjátékot. A labdarúgó világbajnokság első elődöntője este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
4: Akkor nézz körül még egyszer.
5: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
6: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
7: Miért nem termel a napelemem?
8: Mert koszos haver.
7: És ki mossa le?
9: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
10: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
12: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
11: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
12: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
11: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
1: Internetix.
0: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
1: Internetix.
0: Díjmentes bekötés.
1: Internetix.
0: Legmodernebb optikai hálózat.
1: Internetix.
0: Megbízható, elérhető, korlátlan.
1: Internetix.
0: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
1: Internetix.
0: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
5: Reklámot hallottak.
7: Sok a szene?
8: Start Rádió.
7: És még több.

János tart a 98.4-en, július 14-e van. A mai napon az Őrsök és a Stellák ünneplik névnapjukat. Az Őrs régi magyar személynév, törzsnévből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi. A Stella, a latin Stella névnek a magyarban és a németben S selejtett változata, a jelentése csillag. A 90-es években a Stella igen ritka, a Stella pedig szormányos név volt. A 2000-es években pedig már nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között, de azért természetesen boldog névnapot mind a Stelláknak, mind az Őrsöknek, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Jean-Michel Jarre megyünk tovább, itt a Kronológ.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja az...
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sok a szeret. Sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió.
1: Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Viki Dál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia. Augusztus 19-e és 23-a között Berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Jóvá hagyta az Európai Bizottság Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, így hazánk válik a független szervezet 25. tagjává. A döntés a hivatalos kihirdetés követő 20 nap múlva lép életbe, a luxemburgi központú testület pedig visszamenőleges hatállyal egészen 2021. június 1-jéig vizsgálhatja majd az uniós forrásokat érintő csalásokat és korrupciós bűncselekményeket. Magyar Péter miniszterelnök megerősítette a hírt, hozzátéve, hogy a kormány még május 28-án nyújtotta be a kérelmet, a hivatalos munka a magyar-európai ügyész kinevezése után kezdődhet meg az országban. Több ezer milliárd forintra tehető az Orbán kormányzás alatt egy szűk gazdasági körnek juttatott és eddig feltárt állami károk összege, közölte Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. Tájékoztatása szerint a korábban titkosított kormányhatározatok mintegy 80%-a nem valódi nemzetbiztonsági érdekeket, hanem cégeknek nyújtott rejtett támogatásokat takart. Ruf Bálint bejelentette, hogy a kabinet napokon belül benyújtja a kormánytól független Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot, amellyel párhuzamosan megkezdődik a feljelentések sora is. Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt állította, hogy a Fidesz megtiltotta Súlyog Tamás köztársasági elnöknek a 17. alaptörvény módosítás aláírását. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett sürgős eljárásban tárgyalt előterjesztés többek között tartalmazza a képviselők 12 éves időkorlátját, az államfő megbízatásának megszűnését, az alkotmánybírók 70 éves korhatárát, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A kormány fő leszögezte, hogy amennyiben az elnök 5 napon belül nem írja alá a törvényt, megindul ellene a megfosztási eljárás. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok. Örülünk, hogy velünk vagy, indul egy újabb zenei óra, amelyben most is többféle hangulat találkozik. Hallhatod majd Ália időtálló slágerét, a More Than a Woman, érkezik Stromae és a különleges hangzású Papa Uté, valamint egy kellemes popdal, Kim Appleby is megszólal itt a Starton. Egy kis érdekesség, a Papa Uté címét elsőre sokan furcsának találják, pedig egy egyszerű francia szófordulatból született, a Papa Uté annyit jelent, hogy apa, hol vagy? Stromae pedig ezt a kérdést formálta egyetlen szóval is egy olyan dallá, amely világszerte milliókat szólított meg. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, vagy van egy dal, amit szívesen hallanál a Start Rádióban, írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 0-20-2-21-21-20-as számra. Most pedig induljon az új óra, elsőként Stromae és a Papa Uté.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az Európa-bajnok spanyolok az elődöntőbeli ellenfelükhöz hasonlóan veretlenek még az idei tornán, de azért nem 100%-osak, mert gól nélküli döntetlennel kezdtek a zöldfoki köztársaság ellen. Ugyanakkor az eddig lejátszott 6 összecsapáson mindössze egy gólt kaptak a belgáktól a pénteki negyed döntőben. Az eddigi egyetlen 2010-ben megszerzett VB győzelem óta a spanyol együttest most először jutott el a négy közé, s tovább növel elheti a játékosok önbizalmát, hogy a csapat 2024 márciusa óta lejátszott 36 mérkőzéséből a rendes játékidőben egyet sem veszített el, vagyis a franciák ellen beállíthatja az olaszok 37-es rekordját. Ez a sikersorozat 2021-ben szakadt meg egyébként. Persze az esetleges döntetlen még nem garancia a döntőbe jutásra, de Mikel Merino is biztosan játék lehetőséget kap Luis de la Fuente szövetségi kapitánytól. Az Arsenal középpályása a 8-at döntőben a portugálok, majd a 8 között a belgák ellen is a 84. percben lépett pályára, és mindkétszer még a rendes játék időben eldöntötte a továbbjutást. Ha van válogatott, amely képes lehet megfékezni a franciák a gólerős támadójátékát, az éppen Spanyolország, ennek kulcsa a labda birtoklásban rejlik, Mbappé és Dembélé, illetve Olise csak akkor jelenthet folyamatos veszélyt, ha náluk van a labda. Ez persze nem jelenti azt, hogy a spanyoloknak a mérkőzés 70%-ában vagy annál is többet kell birtokolniuk a labdát, de minél tovább távol tartják a franciákat a saját kapujuktól, annál nagyobb esélyük van megfékezni az elképesztő hatékonysággal működő támadógépezetet. A legutóbbi két egymás elleni meccset Spanyolország nyerte, a 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében 2-1-re győzött a későbbi EB győztes, egy évvel később a Nemzetek Ligája elődöntőjében pedig ismét a spanyolok bizonyultak jobbnak egy igen fordulatos 5-4-es mérkőzésen. A spanyol válogatott már 4-0-ra is vezetett, majd a franciák kis híján izgalmas tették a végjátékot. A labdarúgó világbajnokság első elődöntője este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keres tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
3: A 14. Rihar Sarki Rock Fesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
4: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene.
6: Start Rádió.
0: És még több.

napsok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. Hajnalban 20, míg holnap délután 32 fokra számíthatunk.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az Országhatár között, Dobozon, valamint Gyomendrőd és Dévaványa között, többnyire félpályás útlezárással. Jó utat!

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Míg a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint vándorolt magánzsebekbe az elmúlt két évtizedben, emiatt benyújtották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A kormánytól teljesen független szervezet nyomozati és vádképviseleti hatáskörökkel fog rendelkezni az elrabolt közvagyon hatékony visszaszerzése érdekében. Emberölés büntettének megalapozott gyanúja miatt elrendelte a bíróság egy 32 éves orvosnő letartóztatását, a feltételezett bűncselekmény pedig a budapesti Szent János kórházban történhetett. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint feljelentés alapján indítottak nyomozást az ügyben, a gyanúsítottat pedig a kihallgatását követően őrizetbe vették. Az egészségügyi intézmény közölte, hogy az érintett orvosnővel már megszűnt a munkaviszonyuk, a nyomozás érdekeire való tekintettel azonban további részleteket nem közöltek. A szívroham kezelésében európai viszonylatban kiemelkedő eredményeket ér el Magyarország, a betegség egyéves túlélési aránya tekintetében viszont jócskán le vagyunk maradva a környező országoktól, mondta Merkeli Béla a Semmelweis Egyetem podcastjében. A kardiológus professzor kiemelte, hogy a sikeres orvosi beavatkozások önmagukban nem elegendőek, a szívinfarktust követő egyéves rehabilitációs időszakban tapasztalható magas halálozási arány mögött, ugyanis leggyakrabban az áll, hogy a páciensek nem tartják be az előírt orvosi utasításokat. Az idei nyár pusztító hőhulláma és az egyre nyomasztóbb vízhiány miatt új klímatörvényt alkot a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, hogy a készülő jogszabály a gazdaság és a társadalom szereplői számára is kijelöli a felelősséget a klímavédelem területén. A tervezetet szeptemberben bocsáthatják társadalmi egyeztetésre, így novemberre már megszülethet a végleges döntés. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, a Reczki Zoltán vagyok. A következő egy órában ismét remek dalok érkeznek, hallhatod a Depeche Mode, It's No Good című slágerét, George Michael is megszólal a Too Funky-val, és egy igazi 80-as évekbeli kedvenc is felcsendül a Communards előadásában. Egy kis érdekesség, George Michael nem csak előadóként, hanem dalszerzőként és producerként is rendkívül sikeres volt. A Too Funky videoklipje pedig annak idején nagy figyelmet kapott, mert a korszak legismertebb szupermodelljei szerepeltek benne, ami akkoriban igazi különlegességnek számított. Hogyha szeretnél üzenni nekünk, írj a startradio.hu oldalon, vagy küldj üzenetet a 020-221-2120-as számra. Most pedig kezdjük is az órát, elsőként a Communards és a Tomorrow.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Diego Forlán lett az Uruguay szövetségi kapitánya a Blama után. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az uruguayi szövetség váratlan, ám sok szempontból érthető döntést hozott Diego Forlán kinevezésével. Egyrészt a korábbi 112-szeres válogatott ikon pályafutását senkinek nem kell bemutatni a dél-amerikai országban, másrészt Forlán nagy népszerűségnek örvend a mai napig hazájában. Harmadrészt pontosan ismeri az uruguayi futball jó és rossz oldalát egyaránt. A világ bajnoki Blamát követően a távozó Marcelo Bielsa helyére hamar megnevezték utódul a 47 esztendős Forlánt. Megbízatása első körben a jövő év márciusáig szól.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ismerős a sziréna, igaz? A múlt héten nem szólalt meg, így most már 2 millió vár a Csaba Center széfjében. Vásárolj 25 000 forint összértékben, húzz egy kódot az infopultnál, nyisd ki te a széfet, és vidd haza a 2 milliót. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: A 14. Rihar Sarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják, sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Ma nincs front a térségünkben, de a melegedő időjárás miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek. Az ország legnagyobb részén száraz útviszonyokra készülhetnek az útnak indulók, kevés helyen jöhetnek záporok, zivatarok, meg környezetében átmenetileg vizes csúszós útszakaszokkal találkozhatunk. A körösök vize jellemzően 22-23 fokos.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyula Furt összekötő úton vasúti átjáró épül, Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, Dobozon, valamint Gyomaendrőd és Dévabánya között, ezeken a helyszíneken félpályás útlezárásra kell számítani. Jó utat a közlekedőknek!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat
3: nem.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a start a 98.4-en. Arecki Zolt, ha még nem is kell, itt lesz a Big Mountain és a Baby I Love Your Way. Hallatjuk az S Club 7, Tanita Tikaram és Britney Spears egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a startot benne Madonnát, itt a Like a Virgin.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körösért Centrumban Kibédi Pétertől hallják. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentina magyar idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg. A párharc politikai háttere, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte, miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezés sok elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt biztonságban élvezhessék ezt a történelmi eseményt. Hozzátették, megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagyforgalmú helyszíneire vezényelnek majd. Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a mérkőzésre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat futballistái rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. A két ország történelmére az 1982-es Falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő emlékként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a térség önállóság iránti vágyát megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált Isten keze gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os VB-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyed döntőben. Norvégiában hősként fogadták a világbajnokságról hazatérő labdarúgó válogatottat. Oszlóban a nem hivatalos becslések szerint több mint 100 000 szurkoló ünnepelte a története legjobb VB szereplését elérő csapatot, amely a negyed döntőben búcsúzott és végül az ötödik helyen zárt. A játékosokat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a válogatott busza a szurkolókkal zsúfolt utcákon át érkezett a királyi palotához, ahol Harald király és családja is köszöntötte a futballistákat. Az ünneplésen a norvég szurkolók jellegzetes evezős koreográfiája sem maradt el. Martin Ødegaard csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, sem ő, sem a társai nem számítottak ekkora fogadtatásra, amilyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthon Norvégiában kaptak. A norvégok a tornán legyőzték Irakot, Szenegált, Elefántcsontpartot és Brazíliát, a negyed döntőben pedig hosszabbítás után 2-1-re kaptak ki Angliát. És ne feledje senki, ma este megkezdődnek az elődöntők a labdarúgó világbajnokságon. Két európai sztárcsapat mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A Franciaország-Spanyolország mérkőzés este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint, és természetesen reggel jövünk majd az eredménnyel, illetőleg az összefoglalóval.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Ritmus.
5: Ritmus.
1: A délutáni magazin.
5: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésében. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
2: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
3: Akkor nézz körül még egyszer.
4: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossol-e?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Július 18-án szombaton a Lead Zeppelin lép fel élőben. Teljes program a Facebookon, Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8, támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha van kutyád, biztos láttad már, oda néz rád, nyújtózkodik egy hatalmasat, aztán komótosan oda sétál, és azt hiszed, hogy na, szegény, elfáradt, pedig nem. Viselkedési szakértők szerint, hogyha a kutyád nyújtózkodik, akkor nem pihen, hanem kommunikál. Méghozzá azt üzené, nyugi főnök, minden rendben van. Ez egyfajta kutyás békejobbot jelent, egy mozdulat, amivel megnyugtat, méghozzá téged. Fontos, ez nem az az ébredés utáni csontropogtató nyújtás, hogyha a kutya ezt akkor csinálja, mielőtt megsimogatnád, az olyan, mintha azt mondaná, barátként jövök, nincs konfliktus, lehet szeretni. A szakemberek szerint a kutyák amúgy igazi testbeszéd mesterek. Van náluk menekülés, harc, lefagyás és persze a játékos terelés is, amit mi legtöbbször cukiskodásnak nézünk. Szóval legközelebb, hogy a kutyát nyújtózkodva közelít feléd, ne sajnáld, inkább örülj, éppen diplomatikusan közli, hogy bízik benned, és hogy jóban vagytok.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Arecki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Továbbra is Orbán Viktor és a többi érintett őrizetbevételét várja az úgynevezett aranykonvoj ügyben az ukrán pénzszállítók jogi képviselője. Horváth Lóránt közösségi oldalán közzétett videójában furcsának nevezte, hogy miközben kisebb súlyú bűncselekményeknél azonnal intézkednek a hatóságok, a 2-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető ügyben a terrorelhárítási központ múlt héten meggyanúsított volt főigazgatója Hajdú János is szabadlábon védekezhet, mint ismert a volt vezetőt hétrendbeli, a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítják, miközben a Nap csütörtökön felfüggesztette az ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Megszavazta a tagállamok pénzügyminisztereiből álló ECOFIN a magyar helyreállítási terv módosítását, ezzel elhárult az utolsó jogi akadály és a 10 milliárd eurós uniós forráskeret lehívása elől. Az új kormány által benyújtott és elfogadott program alapján Magyarország 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatáshoz és 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelhez juthat hozzá. A szoros határidők miatt a források felhasználásához szükséges 27 szupermérföldkövet augusztus 31-ig kell teljesíteni, míg az utolsó kifizetési kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtani az Európai Bizottsághoz. Dánia fővárosa Kopenhága nyerte el a világ legélhetőbb városa címet az Economist Intelligence Unit 2026-os listáján, megelőzve 173 másik települést. Az európai és ausztráliai dominanciát mutató rangsor első 5 helyén Kopenhága után Beach, Melbourne, Sydney és Zürich osztozik. A kutatók a stabilitás, az egészségügy, a kultúra, a környezet, valamint az oktatás és az infrastruktúra szempontjai alapján vizsgálták a nagyvárosokat. A rangsor első 10 helyezettje közé bekerült még Genf, Osaka, Vancouver és Tokió is.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Startrádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentina magyar idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg. A párharc politikai háttere, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte, miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezés és sok elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt biztonságban élvezhessék ezt a történelmi eseményt. Hozzátették, megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagyforgalmú helyszíneire vezényelnek majd. Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a mérkőzésre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat futballistái rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. A két ország történelmére az 1982-es falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő emlékként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a térség önállóság iránti vágyát megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált Isten keze gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os VB-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyed döntőben. Norvégiában hősként fogadták a világbajnokságról hazatérő labdarúgó válogatottat. Oszlóban a nem hivatalos becslések szerint több mint 100 000 szurkoló ünnepelte a története legjobb VB szereplését elérő csapatot, amely a negyed döntőben búcsúzott és végül az 5. helyen zárt. A játékosokat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a válogatott busza a szurkolókkal zsúfolt utcákon érkezett a királyi palotához, ahol Harald király és családja is köszöntötte a futballistákat. Az ünneplésen a norvég szurkolók jellegzetes evezős koreográfiája sem maradt el. Martin Ødegaard csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, sem ő, sem a társai nem számítottak ekkora fogadtatásra, amilyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthon Norvégiában kaptak. A norvégok a tornán legyőzték Irakot, Szenegát, Elefántcsontpartot és Brazíliát, a negyed döntőben pedig hosszabbítás után 2-1-re kaptak ki Angliától. És ne feledje senki, ma este megkezdődnek az elődöntők a labdarúgó világbajnokságon. Két európai sztárcsapat mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A Franciaország-Spanyolország mérkőzés este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint, és természetesen reggel jövünk majd az eredménnyel, illetőleg az összefoglalóval.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
6: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
0: Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Említettük Veront, az énekesnőt, akinek a párja vagy. Tudjuk egyébként, hogy régebben eléggé sokat járt fellépni, mostanában is jár fellépni, most egy kicsit bulvárkodunk, hogyha nem bánod, igen, azt nagyon szeretik, aha, a kedves hallgatók. Hogy viseled, amikor ő fellép, vagy ő abszolút hozzáigazítja így a családi életéhez a fellépések vállalását? Hogy állsz ehhez a dologhoz?
2: Hát ez egy elég komoly és egy igen nehéz kérdés, és egy igen nehéz feladat ez nekünk. Én nyilván mindenben támogatom, ahogy ő is támogatott mindig is ebben, tehát a fotózás részében is. Eleve a sok más hülyeséget, amit szeretek, biciklizni szeretek, meg minden ilyen dolgokat, támogatók vagyunk egymással. Ez a része, hogy osztjuk be az időnket, hát van egy közös naptárunk, digitális naptár, és oda szépen mindenki meghívja a másikat, ha van valami neki fellépés, vagy nekem fotózás. És akkor így próbáljuk összehozni, hogy hiszen nekünk van 4 gyermekünk.
1: Igen, erre is ki akartam térni egyébként, így burkoltan, ugye?
2: És nekünk ugye a szabadidőnk az effektíve a gyerekekkel töltődik, mert nincs más választásunk, valakinek mindig lenni kell otthon.
1: Jó, tehát akkor abszolút össze tudjátok hangolni.
2: Teljesen. Nem könnyű, de megoldottuk szerintem.
1: Ugye azt tudjuk egyébként, hogy így a 2000-es évek elejétől mostanáig bezárólag eléggé rohamosan felfejlődött így a technika. Tehát gondolok itt most nem kifejezetten csak így a fotómasinákra, hanem bármire. Te hogyan tudtál alkalmazkodni ehhez a technikai fejlődéshez, mennyire követted a mostani technikákat? Gondolok itt arra, hogy a mostani masinád mennyire fejlett a régihez képest?
2: Hát igen, vannak új trendek. Most, hogyha nyilván aki olyan hallgatja, az fogja tudni, hogy mi a különbség egy tükörreflexes fényképezőgép vagy egy Miltz gép között. Nagyon sokan áttértek az új irányba, a Miltzre, én még nem. Én maradtam a hagyományos tükörreflexes technikánál, nagyon szeretem, nagyon bevált technika, tehát valamilyen szinten egy picit leragadtam, de ez képminőségben abszolút nem mutatkozik meg. Kicsit nehezebb a gép. Sokszor kérdezik, hogy hol kondizok, hova járok gyújni. Hát, tessék, és a kezébe adom a fényképezőgépet, meg lehet fogni, és akkor már értik, hogy...
1: Te is az a fotós vagy, mint amit a régi ilyen gangsteres filmekben lehet látni, hogy ilyen nagy objektív van,
2: igen,
1: a gépeden?
2: Igen, és ugye általában, amikor dolgozok, akkor kettő van rajtam. Egyik az egyik oldalamon lóg, másik a másik, vagy éppen a kezemben tartom, és hát igen.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Mostanában ugye a rendezvényfotózás mellett vállalsz-e kifejezetten ilyen portré, vagy modellfotókat, vagy ilyesmiket, vagy más egyéb kategóriában fotózásokat?
2: Nagyon-nagyon-nagyon keveset, és csak...
1: És ez most, tehát tisztelt bíróság, rögzítsük, tehát ez nem a reklám helye.
2: Nagyon...
1: csak ugye egyszerű
2: kérdés,
1: baráti beszélgetés.
2: Nagyon-nagyon keveset, és csak is az ismerősüknek, mert nincs időm az utómunkával. Tehát tényleg szerelemből csinálom, és nem elviszi az energiámat, hogyha én ezzel

0: szeretik megkozmetikázni, megképszerkeszteni, most majdnem mondtam a márkáját annak a bizonyos képszerkesztő fotóalkalmazásnak. Te mennyire vagy ennek híve, ennek a túlzott kozmetikázásnak?
1: Abszolút nem.
0: És mi a véleményed erről?
1: Hát, hogy mondjam, minimális mértékben el tudom fogadni, de az, amikor olyanokat látok, hogy egy gyakorlatilag, mintha egy műanyag babát látnék egy képen, az nekem már túl sok. És igen,
0: meg amikor megvan görbülve körülötte a
1: téger,
0: ugye?
1: Igen, mondjuk az a gagyi verzió,
0: igen.
1: Mert azért meg mindent meg lehet csinálni, főleg most a mesterséges intelligenciával, hát tehát az eszméleten, hogy miket létre lehet hozni, de én azért, amikor úgy csináltam is, és meg is beszéltem, mindig átbeszéltem azt, aki a kamera elé állt, átküldtem a nyersanyagot, megnéztek, volt, hogy összeültünk, és akkor elkezdtem csinálni, de tényleg azt tudom mondani, hogy szőrmentén. Tehát ez a nagyon-nagyon aprólékosan, hogy akkor, amikor kész a munka, szinte nem látod, hogy van retusálva, de mégis tiszta. Tehát viszont ebben rengeteg munkaóra tud lenni.
0: Volt olyan egyébként, aki kért olyan mértékű, tehát extrém mértékű retusálást, és akkor te azt mondtad, hogy nem?
1: Nem, megcsináltam.
0: Nagy duzzogva megcsináltad?
1: Hát igen.
0: De nem volt benned az, hogy inkább nem? Vagy túl sokat fizetett érte?
1: Nem, de mint mondtam, ezt nem is a pénzért csinálom, tehát nem, uh-huh. És ezeket tényleg mindig, és az is nagyon jó ismerősöm volt, ráadásul megbántani se akartam, nyilván megcsináltam, viszont volt, amit nem csináltam meg rajta, voltak olyan dolgok is, és azt meg elfogadta. Tehát azért egy
0: mondani, hogy mi ez?
1: Ez egy sima portré, csak egyszerűen szegény annyira nem volt megelégedve saját magával, hogy tényleg olyan szinten, hogy az orrát változtassak rajta. Nem úgy mosolygott más, hogy...
0: Ja, tehát konkrétan a mosolynak a formáját is.
1: Például, így van. Uh-huh. És ez még a mesterséges intelligencia előtti időszakról beszélek. Tehát itt azt a cseppfolyósítást, azt azért elég komolyan bele kellett nyúlnom, és tényleg nagyon-nagyon aprólékosan, hogy az normálisan is nézzen ki. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
5: Start rá.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körösért Centrumban Kibédi Pétertől hallják. Az atlantai rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a labdarúgó világbajnokság szerdai elődöntőjére, amelyben a címvédő Argentina magyar idő szerint 21 órától Angliával mérkőzik meg. A párharc politikai háttere, valamint a szurkolók közötti korábbi összecsapásokra utalva az atlantai rendőrség közleményében kiemelte, miközben a georgiai város a nagy érdeklődéssel várt találkozó megrendezés és sok elsősorban argentin szurkoló látogatására készül, ők városszerte igyekeznek megerősíteni a közbiztonságot, hogy a lakosok és a vendégségbe érkezők egyaránt biztonságban élvezhessék ezt a történelmi eseményt. Hozzátették, megelőző intézkedésként a biztonság érdekében plusz rendőröket vontak be, akiket a város stratégiailag fontos és nagyforgalmú helyszíneire vezényelnek majd. Az argentin La Nación újság információi szerint a hatóságok a legmagasabb kockázati besorolást adták a mérkőzésre, amely kapcsán akár összetűzések is várhatóak, bár mindkét csapat futballistái rendre azt hangsúlyozták, hogy ez csak egy futballmérkőzés lesz. A két ország történelmére az 1982-es Falklandi háború vet árnyékot, és visszatérő emlékként jelenik meg a dél-amerikai szurkolók részéről a térség önállóság iránti vágyát megfogalmazva. Az angolok pedig a futballtörténelem részévé vált Isten keze gólját sérelmezik évtizedek óta, amikor Diego Maradona az 1986-os VB-n félpályás szólója mellett kézzel a labdába ütve is eredményes volt, kiejtve ezzel az angolokat a negyed döntőben. Norvégiában hősként fogadták a világbajnokságról hazatérő labdarúgó válogatottat. Oszlóban a nem hivatalos becslések szerint több mint 100 000 szurkoló ünnepelte a története legjobb VB szereplését elérő csapatot, amely a negyed döntőben búcsúzott és végül az ötödik helyen zárt. A játékosokat szállító repülőgépet vízágyús tisztelgés fogadta, majd a válogatott busza a szurkolókkal zsúfolt utcákon át érkezett a királyi palotához, ahol Harald király és családja is köszöntötte a futballistákat. Az ünneplésen a norvég szurkolók jellegzetes evezős koreográfiája sem maradt el. Martin Ødegaard csapatkapitány pedig úgy fogalmazott, sem ő, sem a társai nem számítottak ekkora fogadtatásra, amilyet a világbajnokság alatt az Egyesült Államokban és otthon Norvégiában kaptak. A norvégok a tornán legyőzték Irakot, Szenegát, Elefántcsontpartot és Brazíliát, a negyed döntőben pedig hosszabbítás után 2-1-re kaptak ki Angliát. És ne feledje senki, ma este megkezdődnek az elődöntők a labdarúgó világbajnokságon. Két európai sztárcsapat mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A Franciaország-Spanyolország mérkőzés este 9 órakor kezdődik magyar idő szerint, és természetesen reggel jövünk majd az eredménnyel, illetőleg az összefoglalóval.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
5: Start Rádió.
6: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mezelhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Startrádió.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Amikor

egy életen át. Úgy érz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ. Fájdalmaink a létezésben, vagy épületben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusza a sorsom.

van meg, az a baj. Mert nem tudsz sodorni, az a baj. Akkor meg minek kész? Ez a baj. Tüzet is én adjak? Az a baj. Azt hiszed, hogy füves? Az a baj. Mert nem látál még ilyet? Az a baj. Ezt mindig el kell mondanom. Ez

0: fiatalok. Csabai híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 14-e kedd déli 12 óra van. Csalókra figyelmeztették az utasokat a Budapest-Békés-Csaba vonaton. Minden szeghalmi gyermeknek jár az iskolakezdési támogatás. Rejtett cigaretta szállítmányt találtak egy bolgár furgonban az 143-oson. Kagyló pusztulást észleltek több Békés megyei vízterületen. Már is mondom a részleteket. Meghökkentő figyelmeztetés hangzott el Budapest-Békés-Csaba vonaton. A szokásos indulási tájékoztatás után bemondták, hogy magukat siketnémának kiadó csalók jelenhetnek meg a szerelvényen, akik különböző termékeket kínálva próbálhatják megtéveszteni az utasokat. A jelenség nem ismeretlen Békés-Csabán sem, ahol korábban többen találkoztak gyanúsnak tűnő adománygyűjtőkkel. A témának utána nézve kiderül, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a rendőrség már korábban is figyelmeztetett a visszaélésre. A sinosz hangsúlyozta, hogy nem folytatnak közterületi adománygyűjtést, és sem munkatársaikat, sem tagjaikat, sem önkénteseiket nem bízzák meg ilyen feladattal. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy az álladománygyűjtők gyakran agresszívan lépnek fel, és előfordult, hogy 10-20 ezer forintnál kisebb összeget nem fogadtak el. Korábban Balaton-Almádiban 3 csalót őrizetbe is vettek, Siófokon pedig hasonló esetet jelentettek. A vonaton végül nem jelentek meg a csalók, így az utasok elkerültek egy kellemetlen találkozást. A történet azonban rávilágít arra, hogy a csalók egyre kifinomultabb módszerekkel élnek vissza az emberek jóhiszeműségével, miközben egy nemes ügyet és egy tiszteletre méltó társadalmi csoportot sároznak be. Időszaki kiállítás nyílt szombaton délután a Szarvasi Tessedik Samuel Múzeumban Lustyik Gábor természetfotóiból. A tárlat az otthonunk a Körösvidék címet kapta, utalva arra, hogy ez a környezet áll a legközelebb az alkotóhoz. A megnyitón Vajda Tamás múzeum igazgató köszöntötte a résztvevőket, majd felkérte Babák Zoltán fotós újságírót a kiállítás